Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tűzszünet és fogolycsere az orosz-ukrán háborúban. Nyilvános UFO akták, nem vagyunk beljebb. A magyar világ sikert idézik meg a Balaton felvidéken. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
3: Az autóbuszok száma 70 fölött van, a magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
2: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. A hétvégén sem valószínű jelentősebb csapadék, mondom a részleteket. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Összeül az új parlament, Magyar Péterről is döntenek, háromnapos tűzszünet az orosz-ukrán háborúban. A bringázó diákok jobban bírják a gyűrődést. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Délelőtt 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óratájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Mától kezdődő háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Elindult a Bringázza suliba a tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
3: 200 iskola jelentkezhetett nálunk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Shakira számát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Így a Die Die című felvétel lett a viadal himnusza. Eddig csak egy kis részletet közöltek belőle, a teljes nótát a jövő héten mutatják be. Shakirának ez már a második hivatalos foci VB himnusza. 2010-ben a dél-afrikai torna alatt a Waka Waka című száma szólt mindenhonnan. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 6 óra múlt néhány perccel, én már itt vagyok, és ébresztek mindenkit. A mikrofonnál Leirer Tíme, a legnagyobb slágerek vannak a segítségemre ebben az ébresztésben. Nem sokára érkezik majd a Lapus, jön a Hungária egy dala, és kezdünk Falkóval. Ez a Vienna Calling.

United is hófehér Jaguar. Jó hírem van, maradunk még mindig az autós vonalon, jön a Roxette és a Sleeping in My Car. Önök ne aludjanak, tartsanak velem, én is ébren vagyok, önöknek is menni fog. Talán egy szép napra ébredünk, és az biztos, hogy végre megint hétvége van, itt vannak a legnagyobb slágerek, és talán még egy kis napsütésre is lehet majd számítani. Hogy ez utóbbival kapcsolatban mik a legpontosabb hírek, azt nem sokára mondom önöknek, addig pedig jöjjön a Roxette. Sleeping in My Car, a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió, Shakira és a foci himnusz Waka Waka szólt az előzőekben itt a Retro Rádióban. 3 perccel vagyunk 6:45 után. Az előbb ugye mondtam, hogy talán még egy kis napsütésre is lehet ma számítani. Hát nagyjából ez volt a pontos megfogalmazás. A talán az kell bele, mert hogy alapvetően felhős, fátyol vagy gomoly felhős idő várható. Az észak-keleti ország részben csapadék is lehet, de egyébként a nap a legtöbb helyen előbújik majd a felhők közül, és a hajnali 8-14 fok után napközben 21 és 27 fok között alakul majd a hőmérséklet. Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, nem sokára a Lábussal jön majd a neonfényes diszkó siker a 90-es évekből, a Sweet Dreams, előtte pedig Rock and Roll a 80-as évek elejének Magyarországáról, Hungária és Csók király itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órára olyan előadók slágereit készítettem már be önöknek, mint például Seal, aki nem sokára Budapesten koncert.

0: Attila vagyok. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után a tervek szerint délután 3 óra körül megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
1: El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
0: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek, külön köszöntöm a ma névnapos Gergelyeket és Karolákat. És a mai szülinaposokat, akik Geszti Péterrel ünnepelnek együtt. Péter, neked is sok boldogságot, téged nem sokára felköszöntünk még egy repülők dallal is, de most neked is és minden ünnepeltnek szóljon a St. Elmo's Fire Joe Párral a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Seal, aki nem sokára Budapesten koncertezik majd. Őt hallottuk az előzőekben a Crazy című dallal. Most pedig jön D. Nagy Lajossal, az élen a bikini. Lajosról szerintem kevesen tudják, hogy 3 nyelven is tökéletesen beszél, a magyaron kívül, és néha könyveket fordít csak úgy hobbiból. A barátainak elképesztő, nem? És ilyen dalokat is írt. Jön a széles tágas a tér a Retro Rádióban.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Hamarosan 7 óra van, a következő óra is a legnagyobb slágerekkel telik majd el. Ezekkel jól indul a hétvége, jól indul a szombat reggel, talán még a napot is előcsalogatják. Mi kéne nekünk több, nem? Jön majd az NSYNC és a Terry Napaj Hart.

0: 7 és 8 óra között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szegedről jön az új igazságügyi miniszter jelölt. Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés. Balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Egyetem jogi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt közösségi oldalán jelentette be a leendő miniszterelnök. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után a tervek szerint délután 3 óra körül megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cellainformációk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
4: Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve Szlovákiából szokásos városi nosztalgia járatok. 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
3: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 7 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tíme, örülök, hogy ma is együtt ébredünk. Az ACTC garantáltan meghozza a reggeli frissességet, nem sokára. Énekel majd a Bananarama, és kezdünk a Pet Shop Boys-szal. Ez az It's a Sin.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme. A május 9-e szombat van, Karolák és Gergelyek névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik. Nálunk pedig minden idők legnagyobb slágerei indítják a szombat reggelt, indítják a hétvégét. Nem sokára a 80-as évek háromtagú lány triója következik. Úgy hívták őket, hogy Bananarama, később ketten lettek. Aztán a legmélyebb hangú énekesnő, Sven Fehi megalapította a Shakespeare Sisters a 90-es években. Azóta pedig keveset hallottunk róluk. De előttük még jön Justin Timberlake-kel az élen, az NSYNC a 90-es évek végéről. Ugye itt Justin még nagyon-nagyon fiatal volt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. Én nagyon kedvelem őt, és szegényem mostanában nagyon rájár a rúd. Ugye volt egy komoly betegsége, aztán ittas vezetésen kapták, ami még nem volt elég, mert utána a vele készült rendőri videó is kikerült az internetre. Hát nem túl szép videó, tegyük hozzá. Ez a dal viszont feldob mindannyiunkat, Justin pedig biztos vagyok benne, hogy látjuk még jobb formában is. Itt az NSYNC és a Tearing Up My Heart a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Néhány perccel, 4:48 után a folytatásban Kylie Minoggal, aki nagyon jól tartja magát, ezt a tavalyi évben budapesti koncertjén is bizonyította. Fantasztikusan nézett ki, fantasztikusan táncol, és még mindig jól énekel. Legalább úgy, mint a 2000-es évek elején ebben a dalban. Can't get you out of my head. Itt a Retro Rádió.

0: Retro Rádióban.
1: Új parlamentet és új kormányfőt hoz a szombat. Tűzszünet és fogolycsere az orosz-ukrán háborúban. Vaka-vaka után Dajdaj, megint Shakira a befutó. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Délelőtt 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óratájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Mától kezdődő 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Elindult a Bringázza suliba a tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett nálunk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Shakira számát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Így a Dajdaj című felvétel lett a viadal himnusza. Eddig csak egy kis részletet közöltek belőle, a teljes nótát a jövő héten mutatják be. Shakirának ez már a második hivatalos foci VB himnusza. 2010-ben a dél-afrikai torna alatt a Waka Waka című száma szólt mindenhonnan. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei, a mikrofonnál Leire Tímea. További jó reggelt kívánok mindenkinek, jó 10 perccel fél 8 után. Délután 21 és 27 fok között lesz a hőmérséklet, képzeljék el. Mondjuk üröm az örömben, hogy felhők is jönnek, és belőlük, főleg az északkeleti ország részben, akár egy-egy zápor is előfordulhat, de a nap, ígérem, mindenütt előbújik majd. Nálunk pedig előbújik a Jezu, ez a Don't Go!

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. A következő órára Bíró Bence Péter pszichológus érkezik hozzám. Vele beszélgetek majd, 9 óra után pedig a lelki egészségünk után a testünkkel foglalkozunk majd. Jön Czanik Balázs. Remélem, hogy velünk tartanak, és most az idén nyáron újra a Balatonparton koncertező Rick Astley-vel. Ez a Never Gonna Give You Up.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 8 óra van. Bíró Bence Péter lesz a vendégem a következő órában. Ugye önök is ismerik azt az érzést, amikor egy gondolat nem hagyja önöket békén. Csak pörög, pörög a fejünkben. Megoldás nem születik, de képesek vagyunk elrugózni rajta 2-3 órát, rosszabb esetben akár 2-3 napot is. Na, hogy miért van ez, és hogyan lehet lejönni erről a dologról, erről beszélgetünk a következő órában Bencével. Remélem, hogy velünk tartanak. Minden idők legnagyobb slágerei a beszélgetés közben is biztosan ellazítják majd önöket. Ilyen lesz Shania Twain-től a That Don't Impress Me Much. That don't impress me much. So you got the brains that have. Vagy pedig Donna Summer-től a Hot Stuff. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsépése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
7: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
8: És ez még csak a bemelegítés.
7: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Minden készen áll az új parlament alakuló ülésére, csak nem 2000 mentőst díjaztak országszerte. Megnyitott UFO-akták, nem vagyunk beljebb. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után a tervek szerint délután 3 óra körül megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
12: El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
11: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Mindjárt kezdjük a beszélgetést Bíró Bence Péter pszichológussal, közben pedig zenél majd az Edda, énekel Holly Johnson, és kezdünk Phil Collins-szal. You Can't Hurry Love a retórát.

0: Retorádió minden idők legnagyobb slágerei. Biztos, hogy sokaknak ismerős az az érzés, amikor egy gondolat nem hagy békén minket, nem tudunk szabadulni tőle, és mindig ugyanaz a párbeszéd fut a fejünkben, hogy mi lett volna, ha, és lejátszunk újra és újra a történetet, mindig újabb és újabb megoldásokat keresve, és hát egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már egy órája, vagy már egy napja pörög minden a fejünkben. Ez a túlagyalás, vagy más néven, utána néztem, rumináció, és sokkal több embert érint, mint gondolnánk. Hogy honnan ismerjük fel, és ami még fontosabb, hogyan lehet kiszállni belőle, erről beszélgetünk most. Bíró Bence Péter pszichológus a vendégem. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jól mondtam a definíciót, nagyjából?
1: Abszolút, abszolút. És nézzük majd rá példákat, mert szerintem majdnem minden hallgatónkat érinteni fog, amiről beszélgetünk.
0: Igen, szerintem, ha így mindenki belegondol a hétköznapjaiba, vagy a saját kis történeteibe, biztos, hogy fog rá találni példákat, hasonlókat, mint amiket te is mondasz, de tényleg határozzuk meg pontosan, hogy mit nevezünk túlagyalásnak, vagy ruminációnak. Hol van a határa, gondolkodom a problémán, és bele vagyok ragadva között?
1: Ami szerintem itt nagyon-nagyon izgalmas, az az, hogy a visszatérő gondolatok, azok önmagában nem feltétlenül rosszak. Tehát nagyon sokszor, amikor nézünk ilyen felfedezésekről filmeket, mondjuk az Oppenheimer például, akkor láthatjuk, hogy valaki ténylegesen elmélyül valamiben, és sokat gondolkodik egy témán. Ennek van eredménye nagyon gyakran. De ez, amiről te beszélsz, a túlagyalás, vagy más néven rumináció, az nagyon gyakran nem hoz magával gyümölcsöt. Mondok el egy egyszerű példát, ha valaki mondjuk egy társkeresési folyamatban van, és akkor azon gondolkodik este, hogy hát ma se volt randia, mi a baj velem? Miért nem szeret engem senki? Miért nem vagyok valakivel együtt? Mi van, hogy egyedül maradok? De most ezek a gondolatok általában nem szülnek egy produktív megoldás, hogy jó, akkor innentől kezdve máshogy fog költözködni, vagy majd elhívok valakit egy randira, hanem csak az ember eszi magát, és körbe-körbe mennek a gondolatai. De lehet egy ilyen dolog is az, hogyha mondjuk egy baráti társaságban esetleg valami olyan dolgot mondtunk, amit hát igazából többiek nem nevettek, amit mi viccesnek szántunk, és ilyen kellemetlen érzésünk volt, lehet, hogy este gondolkodunk rá, hogy úristen, ez mennyire ciki volt, tehát hogy mondhattam ilyet, tehát nyilván nem tudjuk visszacsinálni már az időnek a kerekét, nem forgathatjuk vissza, és hogyha nem következik belőle valamiféle konkrét változás, akkor ez általában az úgynevezett rumináció kategóriába tartozik, ez általában rövid távon ad nekünk egy olyan érzést, hogy most, mintha valami hasznosat csinálnék, hogy gondolkodom ezeken a dolgokon, legalább szembenézek vele, gondolhatnánk, de hosszú távon ez általában csökkenti az önbizalmat, és rombolja az érzelemszabályozásunkat, tehát abban rosszabbul vagyunk utána.
0: Ezért is kellene, ha nem is megállítani, de legalább visszafogni ezt a folyamatot. Ehhez próbálunk tanácsokat adni ezzel a mai beszélgetéssel. Folytatjuk is Bíró Bence Péterrel hamarosan, most pedig hagyjuk szóhoz jutni Shania Twaint. Kanadai énekesnőtől jön a Dead Don't Impress Me Much itt a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, túlagyalás, túlgondolkodás, túl sok rágódás egy létező vagy nem létező problémán. Miért nem jó ez, és hogyan lehet megelőzni, erről beszélgetünk ma reggel Bíró Bence Péter pszichológussal itt a Retro Rádióban. Tehát túlagyalás. Bence, van olyan, hogy bizonyos emberek hajlamosabbak erre, vagy ez mindenkinek a fejében szokott pörögni?
1: Abszolút, erre szintén van a kutatási eredmények is, hogy kik azok, akik hajlamosabbak erre, és mielőtt erre rátérnénk, egy nagyon érdekes felfedezést, ez most jelent meg néhány nappal ezelőtt, egy olyan 80 ezer embert vizsgáló felfedezés, ahol azt vették észre, hogy az egyik nagy különbség a mentálisan egészséges emberek és azok között, akinek valamiféle pszichológiai problémája van, függetlenül, hogy milyen pszichológiai problémáról beszélünk, hogy a minél egészségesebb valaki, annál kevesebbet használja ezt a fajta ruminációt. Na most attól még, hogy valaki ruminál, az nem azt jelenti, hogy valami pszichológiai problémája van, de az, hogyha ezt abba tudjuk hagyni, és csökkenteni tudjuk ezt a ruminációt, akkor az hosszú távon segített abba, hogy jobban fel tudjuk dolgozni az érzéseinket. De ugye ez az a kérdés, hogy kik azok, akik hajlamosabbak erre. Ennek van egy genetikai háttér, hogy ki az, aki hajlamosabb arra, hogy jobban magára vegye a negatív érzéseket. De például az is egy nagyon fontos kockázati tényező, hogy milyen érzelemszabályozásban nőttünk fel, milyen környezet volt körülöttünk, hogy például mondjuk a szüleinken mit láttunk, ők is rágódtak nagyon sokat a problémákon, vagy ők inkább segítettek nekünk ezeket megemészteni és gyorsabban túllendülni rajta. Inkább pozitív életszemlélettel rendelkeztek, vagy inkább ők is a hibát kerestek, amit nem tudtak már máshogy megváltoztatni. Mert nagyon gyakran az érzelemszabályozásunk úgy alakul ki, hogy láttunk erre mintákat, és hogyha nem láttunk erre mintákat, mert a nyelvet is így tanuljuk meg, akkor nyilván sokkal nehezebb az embernek magába kifejleszteni ezt.
0: Tehát én hajlamosabb vagyok a ruminálásra akkor, hogyha esetleg túl sokszor mondták nekem gyerekkoromban, hogy ó, engedd el ezt a problémát, ó, szedd össze magad, és ehhez hasonló bölcsességeket?
1: Abszolút, amit most megemlítettél, ennek is van egy neve, ezt invalidációnak nevezik, vagy érvénytelenítésnek.
0: Ezt majd erről is beszélnünk kell, igen.
1: Mindenképpen nagyon izgalmas ez, és nagyon egyszerű példát hadd mondjak erre, hogyha valaki mondjuk nem örül egy karácsonyi ajándéknak egy családon belül, hogy reagálnak erre a környezetében. Azt mondják neki a gyereknek, hogy hát ennek örülnöd kellene, mert hogy más gyerek bezzeg örülne egy ilyen típusú ajándéknak, ami egy teljesen jó szándékú szülői megjegyzés lehet akár. Ebből a gyereknek mi az üzenet, amit levon következtetésnek? Az, hogy
0: én rossz gyerek vagyok.
1: Igen, rossz gyerek vagyok, vagy ezt én rosszul érzem. Akkor én nem számíthatok a saját érzésemre, biztos valami baj van velem, azért érzem így. És az általában nem nyugtatja meg a gyereket. Lehet, hogy eljátsza az, hogy örül neki, de az érzései nem nagyon változnak meg, és később ezt mondja meg, hogy felnőttként is biztos, hogy én rosszul érzem a dolgokat, és inkább elkezd gondolkodni azon, hogy mi a baj velem, hogy én rosszul érzem a helyzetekben magam esetleg, és nem azon gondolkodik, hogy jó, hát most az ajándék, ez nem tetszett, majd legközelebb biztos jobban átalálja a Jézuska az én ízlésemet.
0: Viszont újra meg kell jegyeznem, hogy nagyon fontos, ugye, hogy elkülönítsük ezt a rágódást a hasznos gondolkodástól, úgyhogy beszélgessünk erről is a következő fél órában. Ezzel is folytatjuk majd Bíró Bence Péterrel itt a Retro Rádióban. Most pedig a hírekig jöjjön az Atomic Kitten, egy 80-as évekbeli blondi sláger újkori feldolgozásával. The Tide is High, minden idők legnagyobb slágerei.

0: oldalán jelentette be a leendő miniszterelnök. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után a tervek szerint délután 3 óra körül megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cella információk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
1: Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve Szlovákiából szokásos városi nosztalgia járatok. 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
0: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Retro Rádió. Scatman's World.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a mikrofonnál Leirer Tíme, a további jó reggelt kívánok mindenkinek. A beszélgető partnerem Bíró Bence Péter, pszichológus, a témánk pedig a túlagyalás, és hát annak megakadályozása, vagy legalábbis minimálisra csökkentése. Mik azok a tipikus jelek, amikor észrevehetjük, hogy itt már nem hasznos gondolkodásról van szó? Tehát itt nem Oppenheimer töprenk, hanem mi rágjuk a gittet valami problémán.
1: Az egyik és nagyon fontos különbség, hogyha van egy gyümölcs ebből, ugye beszéltünk már erről, akkor az általában valamilyen idő keretek közé szorítható. Tehát azt mondom, hogy most akkor leülök, és akkor átgondolom, hogy hogy sikerül ez a családi nyaralás, és adok ennek egy 30 percet. Hogyha ennek 30 perces időkerete van, és miután ezt átgondoltam, befejeztem, leraktam, megyek tovább, akkor ez nem túlagyalás, ez egy ilyen szándékos átgondolás a helyzetnek. A túlagyalásnál, vagy ruminációnál arról van szó, hogy ez kitölti a teret. Tehát lehet, hogy majdnem minden nap visszatér, és az összes szabadidőben, amikor elmegyek mondjuk sétálni, vagy kirándulok, vagy zuhanyzok, közben is ezen rágódok, hogy mit kellett volna mondanom például. Hogyha ez ilyen az időben ilyen korlátlannak tűnik, akkor ez általában inkább a rumináció, de van még egy-két hasonló jel.
0: És testi jelek is vannak? Például alvászavar, vagy gyomorproblémák, szorongás, amik ilyenkor szoktak jönni.
1: Amit megemlítesz, az teljesen jogos, viszont az nem feltétlenül a ruminációnak a jele, hanem a rumináció az lényegében egy rossz érzelem szabályozási stratégia. Tehát ha valaki nem érzi jól magát, így próbálja valójában megoldani ezt, de ez nem segít, és ennek lehet következménye az, hogyha valaki nem tud elaludni, vagy valami testi panasza is lesz. Tehát lényegében az érzelem szabályozás a kulcs, és hogy tudjuk megemészteni a saját érzelmeinket, és ennek egy nem olyan túl hasznos módja a rumináció, amiről beszélhetünk.
0: De mi zajlik egyébként ilyenkor a fejünkben? Miért ragad be az agyunkba ez a gondolat?
1: Ami ennek egy természetes evolúciós oka, az az, hogy szeretnénk megérteni a helyzeteket, és nagyon sokszor, még mondjuk az ősember korunkból fakadóan, ennek volt haszna is, tehát sokkal egyszerűbb volt a világ, mint a mai összetett világunk. És hogyha mondjuk tudtuk azt, hogy mi sikerült mondjuk rosszul egy vadászat közben, akkor legközelebb ezt tudtuk jól csinálni. De mondjuk egy társkeresési példán, aminek most is maradtunk, hogyha ezt a kérdést teszem fel, hogy mi a baj velem, ezen nem biztos, hogy fogok tudni változtatni, és nagyon gyakran a rumináció közben egy nagyon általános gondolataink lesznek, hogy miért nem találok én soha olyan munkát magamnak, amit én szeretnék, miért nem ért meg engem soha senki. Akár, hogy ezeket a kérdéseket tesszük fel. Már csak logikusan sem lehet erre olyan választ adni, hogy hát az a baj, hogy nem úgy fogalmaztál, hogy, és akkor ezt majd fogalmaz meg másként, hanem az a baj, hogy nem tudom, te önző vagy, vagy túl lusta vagy, vagy nem vagy jó fej. Ilyeneket mondanak a gondolataink, de ez ugye annyira általános, hogy ez nem egy konkrét változtatható dolog lesz, és ez pedig igazából benne tart minket egy ilyen nagyon szomorú állapotban.
0: Hát, ahogy mondtad, szomorú állapot, meg hát feszkós állapot, semmiképpen sem jó, tehát ki kell szállni belőle. De hogyan? Elég, ha eltereljük a figyelmünket, vagy hogyan, miféle ilyen kiszállási technikát tudnál mondani?
1: Sok ilyen technika van, az első, amit én javasolnék, az az, hogy egy kicsit ilyen kísérletező szemlélettel gondoljunk erre. Mert lehet, hogy most a rádióban valaki hall, az mondjuk 10 emberből 6-nak segíteni fog, lehet, én vagyok a kivétel pont, akinek ez nem segít, szóval nem veled van a baj, hogy ez nem segít ez a technika neked. De az egyik, amit szintén felfedeztek, hogy nem a tartalommal érdemes vitatkozni. Tehát, hogy az agyam azt mondja, hogy biztos valami baj van velem, és ezért nem kaptam még előléptetést a munkahelyemen, biztos, hogy valami nagyon rosszul csinálok, és ezért nem sikerül, akkor nem biztos, hogy a tartalommal érdemes nekünk vitatkozni, hogy nem, mert hogy ma is bementem a munkahelyem, és milyen kedves voltam a többiekkel, nem kell ezen vitatkozni, hanem oké, vegyük észre magát a folyamatot, hogy oké, most beindult ez a kattogás bennem, és mondhatjuk azt magunknak, hogy oké, akkor mondjuk holnap délután 2-től 2:30-ig lehet ezen kattogni, de addig ezt félreteszem, addig ez a probléma megvár. Tehát ha beírom a naptárba, hogy mikor lehet ezen szándékosan kattogni, akkor az már lehet egy stratégia, ami segíthet nekünk.
0: Fú, én nagyon együttműködő vagyok, de megmondom őszintén, ez még sokkal nehezebb, mint ha csak úgy simán elhatároznám, hogy nem kattogok rajta. No, mindegy, beszélgessünk róla még, hát ha könnyebb lesz mindannyiuknak, most pedig hagyjuk szóhoz jutni Donna Summert, az egyik legnagyobb sláger a 70-es évek legvégéről, hát minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Rumináció vagy túlagyalás, mindannyian ismerjük az érzést, amikor utólag órákon vagy napokon át rágódunk egy gondolaton, nincs vége, csak újabb spirálba kerülünk, nem a megoldást keressük, nem is találjuk meg, csak simán a rágódás megy, ami nem vezet sehova, viszont felőröli az idegeinket. Ezzel együtt nagyon fontos, hogy megtanuljunk különbséget tenni a valódi gondolkodás és a rágódás között. Van olyan, hogy időt kell adni azért a gondolkodásnak? Tehát kell időt adni a ruminációnak, és csak utána próbáljuk meg leállítani?
1: Igen, abszolút lehet ezzel játszani egy kicsit. Mondjuk, hogyha azt megnézzük, hogy egy ilyen gondolati spirál az 30 percnél tovább tart-e, az megint csak egy nagyon hasznos mérőszám nekünk. Hogyha kevesebb, mint 30 perc, ameddig valami agyalunk, akkor azt tudjuk, hogy jó, persze, lehet, hogy a forgalomba felidegesítettek, ezen gondolkodtam. De hogyha azt veszem észre, hogy ma reggel mondtak nekem valamit, és már este 60, és még mindig ezen gondolkodok, akkor valószínűleg ebben már van valamiféle rumináció nagyon gyakran. És ugye ezeknek egy megoldása lehet a különböző érzelem szabályozási stratégiáknak a begyakorlása. Ebben is van három olyan, amit beazonosítottak, ami nagyon hasznos tud lenni nekünk.
0: Mi lenne ez a három?
1: Az első, amit úgy neveznek, hogy elfogadás. Erről már korábban adásokban beszélgettünk, mindfulness néven került ez szóba. Nagyon gyakran, amikor van egy rossz érzésünk, az ösztönös reakciónk erre az, hogy el akarjuk hesegetni ezt a rossz érzést. De ehelyett nagyon sokszor gyorsabban tudunk lenni egy rossz érzésen, hogyha ezt megengedjük magunknak. Mondok egy példát. Erre lehet, hogy mondjuk készülök egy munkai prezentációra, és hogy igazából nagyon félek tőle, hogy most mások előtt kell majd beszélnem. És van benne egy ilyen érzés, hogy szorongok, nem kéne, hogy szorongjak. Ez a gondolat. Az elfogadás ebben a helyzetben az, hogy azt mondom, hogy rendben van, most éppen szorongok itt a prezentáció előtt. Most benne van ez az érzés, ezt nem kell elhesegetnem, ez egy kellemetlen érzés, de hogy ki fogom bírni ezt az érzést is, ami most itt bennem van. Tehát együtt vagyok egyszerűen az érzéssel. Ez az egyik, ami nagyon sokat tud segíteni. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor csőtörés után az ember kinyitja a csapot, és elkezd fröcsögni belőle ez a csúnya víz.
0: Csúnya sárga víz, igen.
1: Így van, és ha visszazárjuk a csapot, akkor általában nem tisztul ki ez, hanem csak akkor tud kitisztulni a víz a csapból, hogyha kifolyatjuk. Az érzésekkel is nagyon sokszor ez van. Ha megpróbáljuk így visszafolytani ezeket, az nagyon sokszor igazából csak késleltet, és majd később kell kifolyni ennek.
0: A perfekcionizmus az a túlagyalással így kéz a kézben jár?
1: Nagyon gyakran együtt járhat ez a kettő egymással, igen, mert hogy valójában akár a perfekcionizmus mögött, akár a túlagyalás mögött mind a szükségleteink húzódnak meg. Mondok egy példát erre. A túlagyalásban lehet, hogy arra vágyom valójában, hogy legyen egy biztonsági érzetem, hogy később ne kerüljek hasonlóan rossz helyzetbe, vagy pont, amikor egy társra vágyom, akkor szeretnék szeretetet megélni, vagy kapcsolódást, vagy éppen a perfekcionizmusnál is általában mi a mögöttes szükségletünk. Tehát lehet az, hogy szeretnénk azt, hogy mondjuk anyagilag biztonságban érezzem magam, vagy mások elismerjenek engem. Tehát ezek mögött is vannak olyan szükségletek, amire egy válasz akar lenni ilyenkor ez a perfekcionizmus, vagy éppen maga a túlagyalás. És hogy az az izgalmas, hogy hogyan tudjuk megtalálni a valódi szükségleteinket, mert ez fog hosszú távon igazán boldoggá tenni minket.
0: Mikor érdemes szakemberhez fordulni?
1: Hogyha azt vesszük észre, hogy ezeken a túlagyalásokon nem tudunk egyedül túljutni. Oké, meghallgattuk ezt az adást, egy-két dolgot kipróbáltunk, korábbi adásokban beszélgettünk olyanokról is, hogy mondjuk, hogy az ember sportolni, vagy figyel az alvására, vagy naplózik, ezeket már ő kipróbálgattuk, de nem nagyon lesz jobb ez, és ilyen reménytelennek tűnik a mindennapoknak a nehézsége, akkor mindenképpen érdemes szakembert felkeresni.
0: Hát Bence, nagyon szépen köszönöm. Szerintem az érzelemszabályozásról, amit ugye meg is említettünk, arról legközelebb beszéljünk még. És köszönöm szépen, hogy ma ezt a témát elővettük. Én rendes túlagyaló vagyok. Legalábbis én azt gondolom, hogy én pontosan ugyanezt csinálom, amit beszéltünk, hogy ki fogom próbálni a módszereket, amit mondtál. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Lelki egészségünk után a következő órában testünkért is teszünk. Majd Czanik Balázs érkezik hozzánk ide a Retro Rádióba, ahol most Lia Rimes-szal megyünk tovább. Can't Fight the Moonlight minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 9 óra van a legfrissebb hírek után. Jövünk Czanik Balázs fitness kapoéra edző életmód tanácsadó valakivel. Ezúttal a pihenés fontosságáról beszélgetünk. Mert hogyha jól belegondolunk, szerintem mindannyian érezzük, hogy ez legalább annyira fontos, mint hogy mit eszünk, vagy hogy sportolunk-e, mozgunk-e eleget. Szóval a következő órában jövünk Balázsral, és jövünk többek között a Baltimórával. De itt lesz a Maroon 5 is. Like 9 és 10 óra között a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: Már megint a Premier Outlet bementek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fúzs be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
10: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Délután választ új kormányfőt az új parlament, a bringázó diákok jobban bírják a gyűrődést. Vaka-vaka után Dajdaj, megint Shakira nyerő.
14: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Délelőtt 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője foglalhat helyet a törvényhozásban. Eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óratájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos ünnepséget szervez az Országház előtti Kossuth téren. Mától kezdődő 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Elindult a Bringázza suliba a tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sportszövetség elnökét kérdeztük.
15: 200 iskola jelentkezhetett nálunk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
14: Shakira számát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Így a Die Die című felvétel lett a viadal himnusza. Eddig csak egy kis részletet közöltek belőle, a teljes nótát a jövő héten mutatják be. Shakirának ez már a második hivatalos foci VB himnusza. 2010-ben a dél-afrikai torna alatt a Waka Waka című száma szólt mindenhonnan. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó hétvégét, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Elejre Tímea. 9 óra után vagyunk, hamarosan Tonik Balázsral kezdjük majd a beszélgetést. Minden idők legnagyobb slágerei között pedig jön a Daft Punk, Cserháti Zsuzsa dala is megszólal, és kezdünk Freddie Mercury-val.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Edzés, diéta, életmódváltás, ezekről rengeteget beszélünk, de van egy dolog, amit valahogy mindig alul értékelünk, meg ki is hagyunk a beszélgetésből, pedig ez is nagyon fontos része szerintem az egészséges életmódnak, a pihenés. Lehet, hogy éppen ott dől el minden, hogy mikor elég és mikor sok, és hogyan lehet bűntudat nélkül megállni és pihenni egy kicsit, ami nagyon fontos lenne. Erről beszélgetünk most, itt van velem a stúdióban Czanik Balázs, fitness capoeira edző, életmód tanácsadó. Szia Balázs, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
0: Lehet, hogy fura is neked most, ugye, hogy a pihenésről beszélgetünk ennyi mozgás, meg ennyi egészséges életmód után.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert általában mindenki arról beszél, hogyha valaki életmódot szeretne váltani, akkor ugye a táplálkozás és a sport az a két dolog, amin változtatni Igen. kell. Viszont én mindig bele szoktam tenni azt, hogy nagyon fontos hozzátenni a megfelelő pihenést. Legyen ez aktív pihenés, vagy akár egy alvás, vagy bármi egyéb. Tehát gyakorlatilag itt azért nagyon koncentráltan kell összerakni ezeket a dolgokat, mert nagyon sok múlik azon, hogy mikor és mennyit alszunk, és milyen minőségben.
0: Te egyébként hogy látod? Az emberek alábecsülik a pihenés jelentőségét?
1: Sok esetben igen, és keveset foglalkoznak ezzel a részével, és gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy a teljesítőképességed is megmaradjon, az mindenféleképpen szükséges az, hogy lehetőség szerint azért pihenjünk. Nyilván sok esetben nincs időnk arra, hogy mondjuk 8-10 órákat aludjunk egy nap, én nem is erről beszélek, hanem pihentető, nyugodt alvásokat kell beiktatni, és azt gondolom, hogy ha van rá módunk, akkor ezt próbáljuk meg kivitelezni minden nap.
0: De mit jelent pontosan a pihenés? Mit jelent a regeneráció? Annyi, hogy nem csinálok semmit?
1: Igazán szerintem itt többféle lehet. Én például nagyon sokszor szoktam javasolni azt, hogy gondolkozhatunk ilyen aktív pihenésekbe is, ami lehet akár egy kirándulás, vagy bármi egyéb, ami kizökkent minket a hétköznapokból, és valami teljesen más dolgot csinálunk, mint eddig. És szerintem ezek nagyon hatékonyan ki tudják kapcsolni, úgymond az agyunkat, és nagyon szuperul tudunk utána működni, és lehet, hogy eredményesebbik is leszünk a munkákban, hogyha ezt meg tudjuk oldani, vagy összetudjuk hangolni ugye a hétköznapokkal, de gyakorlatilag azt látom, hogy mindenki benne van egy mókuskerékben, és nem nagyon próbálnak rajta változtatni. Tehát, hogyha ezen egy kicsit változtatunk, hogy betesszük ezeket az aktív pihenéseket, akkor tényleg teljesen más csinálunk, mint eddig, akkor nagyon szuperul fel tudjuk frissíteni a szervezetünket.
0: Szóval ne sajnáljuk az időt a pihenésre, mi sem sajnáljuk rá az időt, hogy beszéljünk róla. Folytatjuk Czanik Balázzsal hamarosan itt a Retro Rádióban, most pedig jöjjön egy sláger a 90-es évek végéről, Erika Iglesias és Bailamos, minden időnk legnagyobb slágerei között.

0: Metro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A mikrofonnál Leirer Tímea, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A beszélgető partnerem pedig Czanik Balázs fitness kapoeira edző, életmód tanácsadó, akivel ezúttal nem a mozgás, hanem a pihenés fontosságáról beszélgetünk. Balázs, ugye jól gondolom, hogy épp úgy, ahogy az agyunknak, a testnek is szüksége van fizikai pihenésre.
1: Igen, abszolút. Főleg, hogyha valaki mondjuk egy ilyen komolyabb életmódváltás vagy mozgásba kezd, aha, akkor gyakorlatilag ugye én azt gondolom, hogy még minőségi alvást tudunk úgymond produkálni, mert ha egy fárasztó edzés után hazamész, akkor sokkal jobban esik az alvás, szerintem, és sokkal könnyebben tudod magad álomba ringatni, mint hogyha kevesebb mozgást végzel. Ugyanakkor ele is oda kell figyelni, hogyha valaki nagyon késői időszakban mozog nagyon aktívan, mondjuk egy aerobik edzésre, mondjuk este 9 vagy fél 10-re mész, akkor gyakorlatilag annyira idézőjesen felpörgeti a szervezetet, és sokkal nehezebben tudsz utána elaludni. Úgyhogy mindenféleképpen célszerű úgy beiktatni a mozgásokat is, illetve odafigyelni ilyenkor is egyébként a táplálkozásra, mert hogyha nagy mennyiségű táplálékot fogyasztasz lefekvés előtt, akkor valószínűleg nem lesz olyan nyugodt az alvásod. Tehát mindenféleképpen ezeket a dolgokat összhangba kell tenni. Ugyanakkor van egy nagyon szuper dolog, ugye ez a magnézium, ami nagyon jó lehet egyébként lefekvés előtt. Úgyhogy én általában mindig azt szoktam, hogy a regenerációt még jobban elősegítsem, hogy lefekvés előtt mindig szoktam magnéziumot fogyasztani.
0: Mi történik a testünkkel pihenés közben? Ez ilyenkor úgy van, mint a telefonnal éjszakára felteszem tölteni?
1: Idézőjelesen igen, de gyakorlatilag szerintem olyan szüksége van a szervezetünknek rá, hogy ez mély alvásban történjen, és lehetőség szerint, hogyha ugye a remszakasz is rétén az alvás közben, akkor ez egy nagyon szuper dolog lehet, de tény is való, hogy egyébként ahhoz nyugodt környezet is szükséges, hogy valaki tényleg úgy tudjon pihenni, úgyhogy a lehetőség szerint próbáljuk meg úgy kialakítani azt a szobát, ahol alszunk, hogy az tényleg a nyugodt alvásnak teret adjon.
0: Meg hát ugye szokták mondani, hogy fokozatosan vonjuk meg magunktól a fényt, hogy este már maximum egy könyv, amit a kezünkbe vegyünk, és ne a telefon, meg ne a laptop. Tehát ezeket ugye nagyon nehéz betartani, de mondjuk azt, hogy rajta vagyunk az ügyön, és rajta is leszünk, még az óra hátra lévő részében folytatjuk hamarosan Czanik Balázsral, most pedig a Daft Punkkal. Mondjuk erre arra nem lehet pihenni, mert azonnal megmozdul az ember lába. Pharrell Williams, ez a Get Lucky, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A mikrofonnál Leirer Tímea, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A beszélgető partnerem pedig Czanik Balázs fitness kapujára edző életmód tanácsadó, akivel ezúttal nem a mozgás, hanem a pihenés fontosságáról beszélgetünk. Balázs, honnan lehet észrevenni, hogy valaki nem pihen eleget? Honnan lehet észrevenni azt, hogy valaki túltolta, mondjuk fizikailag?
1: Igazán itt arról is beszélhetünk, hogy ugye én leginkább ugye sportolókkal találkozom, hogy ott a túledzés is előfordulhat az, amikor valaki rengeteget edz, és gyakorlatilag már nem tudja kipihenni magát, nem tud kellőképpen regenerálódni, illetve az alvás minősége és mennyisége is ugye folyamatosan romlik. Úgyhogy ezáltal szerintem ez egy nagyon fontos alappillér, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt a mozgás, a táplálkozás és a pihenés között, ami a lehető leghatékonyabb tud lenni az emberi szervezet számára. Ugyanakkor sok esetben én javasoltam azt is a vendégeknek, hogyha kivitelezhető, ezek a különféle délutáni sziaszták, és legyünk ebéd után egy kisebb sziaszta, hogyha valaki mink ezt be tudja.
0: Ha a főnököd megengedi, igen.
1: Ha a főnököd megengedi, akkor is ittassuk be nyugodtan. Szóval ezeket a dolgokat egyébként nagyon szuperul össze lehet egyébként hangolni. Ezért is van az, amikor például valaki készül egy nagyobb versenyre, bármilyen sportágról beszélünk, akkor nagyon nagy összhangba teszik ezeket a dolgokat, tehát nem csak a sportot és a táplálkozást, hanem mellette a pihenést is.
0: Találkozol olyannal, akár az edzőteremben, akár a sportolók között, aki nem mer pihenni, mert sajnálja rá az időt, vagy mert úgy gondolja, hogy akkor lemarad valamiről?
1: Igen, sokan vannak vele így, de viszont azt gondolom, hogyha valaki hosszú távon gondolkozik, és ugye az egészség megőrzése a cél, tulajdonképpen az életmódváltás, akkor ezt mindenféleképpen azért célszerű előtérbe helyezni, úgyhogy inkább azt javasolnám, hogy próbáljuk meg megtalálni ezt a tökéletes egyensúlyt, amivel ez szuperul tudjon működni.
0: Jó az, hogyha akár egy edzést kihagyunk a héten, csak azért, hogy többet tudjunk aludni?
1: Én azt gondolom, hogy a regenerációra mindenféleképpen szükség van, tehát nem célszerű minden nap edzeni. Úgyhogy lehet, hogy szóval mindenkinek, hogyha amikor valaki szeretne intenzívben...
0: Hol van az egyensúly? Tehát egy nap edz,

0: reggel megyek, szombaton nem, tehát valami ilyesmire gondoljunk?
1: Nagyjából igen, és ugye attól függ, hogy milyen edzést választunk. Itt is célszerű úgy összerakni a programokat, hogy vannak olyan izomcsoportok, amiket minden nap lehet edzeni, ez például a has és a vádli, és vannak olyan izomcsoportok, amiknek viszont szüksége van a pihenőidőre, gondolok itt a karizmaira, a mellizomra, a vállizomra, amiknek szüksége van több időre a regenerációhoz, hogy mindenféleképpen ezeket célszerű így összhangba tenni.
0: Tesszük is még néhány perc erejéig, jövünk vissza Czernik Balázsról hamarosan, itt a Retro Rádióban, és Celine Dion slágere is megszólal, That's the way it is, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A pihenés fontosságáról beszélgetünk ma reggel. Czani Balázs fitness, capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem.
1: A pihenés egyébként ilyenkor, hogyha éppen nem alvásról van szó, hogy egész nap azért jó esetben nem állunk neki aludni, akkor ez egy sima Netflix nézés.
2: Hát tulajdonképpen az is lehet, de én inkább javasolnám azt, hogy valami olyan dolgot csináljunk, ami nyugodt környezetben zajlik, és tényleg pihentető tud lenni.
1: Hát attól függ, mit nézel, Balázs, hidd el, igen.
2: Ja, igen. De az is nagyon jó lehet, és egyébként a regenerációt nagyon szuperül elősegítheti, hogyha mondjuk eljárunk masszázsra. Mondjuk azt is szoktam javasolni a kedves vendégeknek, hogy azért havonta egyszer, vagy két hetente egyszer szélszerű elmenni, egyébként az is nagyon sokat segíthet a regeneráció és a pihenés szempontjából. Ott is rengeteg félét ki lehet próbálni, kinek melyik a legszimpatikusabb, úgyhogy az is nagyon jó lehet. Akár egy jó szaunázás, vagy bármi egyéb is nagyon sokat segíthet a regeneráció szempontjából.
1: Amikor valaki elkezd edzeni, és nagyon tolja, nagyon akarja, nagyon hamar szeretne látványos eredményeket elérni, akkor mi szokott lenni a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek? Mert feltételezem, hogy akár a pihentetés hiánya is ide tartozhat.
2: Igen, általában a túledzés szokott lenni az, ami a leggyakoribb. Tehát az, hogy gyakorlatilag úgy belelohóják magukat az edzésbe, hogy minden nap edzés, semmi regeneráció, ami az elején jónak is tűnik egyébként. Aha. Tehát ő hirtelen úgy érzed, hogy mindent jól csinálsz. Igen, csak utána észreveszed már, hogy nincs kedved lemenni az edzőterembe, ugye monotonná válik az egész, jönnek ezek a különféle tünetek, ugye a fáradékonyság, minden egyéb, és gyakorlatilag itt meg kell találni tényleg azt az egyensúlyt, ami a leghatékonyabb lehet, hogyha változtatni szeretnénk az életmódunkon.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Balázs, és köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, mert én nagyon sok ismerősömnél látom azt, hogy így tényleg egyszer csak gellért kapnak, hogy akkor most ő nagyon edzeni fog, vagy nagyon le akar fogyni, vagy nagyon bicepszet szeretne növeszteni, és lényegében minden délutánját az edzőtermében tölti, és egy-két-három hónap után szokott kiderülni, hogy nem feltétlenül azt az eredményt hozza, mert az immunrendszere, a dereka, az ízületei, főleg egy bizonyos kor után azért nagyon oda tudnak lenni.
2: Igen, és itt javasolnám azt, hogy figyeljünk oda a szervezetünknek a jelzéseire. Itt előkerülhetnek ugye a sérülések, vagy bármi egyéb, mert jelezni fog egyébként a szervezetünk, hogy kicsit túlterheltük, és figyeljünk oda ezekre a jelekre, mert egyébként nagyon sokat segíthetnek. És ha valaki kipróbálja azt, hogy mondjuk tegyük fel az előbb említett, hogy valaki mondjuk a bicepszét szeretné szuperul megedzeni, akkor nem kell azt, sőt nem is javallott minden nap edzeni, hanem mondjuk hetente csak kétszer alaposan átdolgozni, és több időt adni a regenerációnak, és meg lehet figyelni, hogy egyébként sokkal hatékonyabb lesz, és sokkal szebb és formásabb bicepszünk lesz, hogyha ritkábban edzünk, nem pedig minden nap, mert ugye nem tud regenerálódni ilyen rövid idő alatt.
1: És senki se csinálja azt, mint egy fiatalkori barátom, aki mindig a lábnapot használta ki a pihenésre, mondva, hogy annak úgy sincs semmi értelme, és akkor nem ment az edzés.
2: Igen, mert akkor olyanok leszünk, mint narancsa fogpiszkálon.
1: Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: A következő órában Rádiókonyha Vágó Pirossal. Addig azonban van még egy kis időnk. Nagyszerű slágereket hozok, mint például a Maroon 5 és Christina Aguilera közös dala, a Moves Like Jagger. Ezzel folytatjuk most minden idők legnagyobb slágerei között.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Hamarosan 10 óra van, úgyhogy én is elindulok hazafelé. Azon gondolkodom, hogy milyen kellemes kis programot kéne kitalálni a mai napra. Nézegettem, lesz eső, de csak elszórtan és nem túl nagy mennyiségben, úgyhogy ettől nem kell tartani. Ha már itt tartunk, eső majd a jövő héten jön, akkor nagyobb mennyiségben is, de tegyük hozzá, ránk fér. De ma 21-26 fok délután és zömében felhőtlen napsütéses idő, úgyhogy lehet valami kellemes szabadtéri programban gondolkodni, élvezni a jó időt, a koranyarat, a napsütést, hogyha van, és a chill ilyen zenék társaságában. Jön a Laidback és a Sunshine Reggae, itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindig eszembe jut erről a Vangelis számról, amikor a londoni olimpia nyitó ünnepségén ezt Mr. Bean adta elő a szintetizátornál, illetve hát ő is, mert természetesen volt egy igazi zenekar. Nem tudom elmesélni, amit művelt, úgyhogy keressenek rá alkalomattán a videó megosztókon. Én pedig megköszönöm már a figyelmet, és átadom a helyen Vágó Pirosnak. Ő várja önöket a rádiókonyhában, aztán déltől Jurásik Balázs érkezik majd. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Leirett Imát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Start az országházban megkezdi munkáját az új parlament. Idén is odavágott a fagy a földeken, alkalmazkodni kell. Nyilvános UFO-akták, nincsenek válaszok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője kapott helyet a törvényhozásban. Eskütételük után a tervek szerint délután 3 óra körül megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti Kossuth térre szervezett ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
4: El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
3: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 10 óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Sűrű 2 óra előtt állunk, hiszen már is kezdjük a gasztrokalandozásunkat itt a rádió konyhában, és persze érkeznek majd a slágerek is. A Gypsy Kings-el nyitok, szól a Volare.
5: Penso con sueño para

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm tehát a hallgatókat, nagyon kellemes hétvégét kívánok. Ez már a Rádió Konyha, Vágó Piros vagyok, és már is belevágunk, mert nagyon sűrű lesz a mai napunk. Aktualitások is szerepelnek benne, hiszen mindjárt beszélgetek majd a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kommunikációs vezetőjével a már folyó, tegnap óta zajló jótékonysági gyűjtő akcióról. Ellátogatunk majd egy szlovén halhotelbe, halfarmra, Halmos Mónika ehető virág szakértő pedig a májusi virágdömpingről mesél nekünk, mi minden kerülhet ebből a tányérunkra. Hallgatóink már hozzászokhattak, hogy időről időre hírt adunk a Magyar Élelmiszerbank nagy gyűjtéséről, jótékonysági gyűjtéséről, amire most ezen a hétvégén kerül sor, ma estig tart majd, és éppen ezért a Magyar Élelmiszerbank kommunikációs vezetőjét, Nagy György Andrást köszöntöm. Szia, szia András!
1: Szia Piros, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Mondjuk el pontosan a részleteket.
1: Ma este 8 óráig tehetnek felajánlásokat a vásárlók az ország 437 áruházában. Ez, ha minden idők legnagyobb slágereit hallgatjuk, akkor most azt hozzátehetem, hogy minden idők legnagyobb jótékonysági összefogásairól beszélgetünk, hiszen ilyenkor több mint 100 000 ember szokott felajánlást tenni ezekben a 2-3 napos akciókban, amiket az Élelmiszerbank szervez. Úgyhogy több mint 5000 önkéntesünk várja zöld mellényben az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco áruházaiban az adományokat.
0: A menet az most is ugye az lesz, hogy amikor az ember bemegy vásárolni, egyrészt időről időre én ilyenkor hallom saját magamat, a felhívást, amit ugye készítünk erre az alkalomra, tehát azt időről időre lejátszák az áruházakban, hogy miközben vásárolunk, gondoljunk azokra is, akik nélkülöznek, tegyünk a kosarunkban valamit, amivel úgy gondoljuk, hogy hozzájárulunk az ő mindennapjaikhoz, majd mindjárt kitérünk arra, hogy ezek mi legyenek, mi az idei tavaszi gyűjtés fő fókusza, és ami után fizettünk, akkor ott látjuk ezeket a zöld mellényeseket a pénztár mögött, és ott tudjuk leadni. Jól mondom, ugye?
1: Így igaz, és hogy mi jelenti a legnagyobb segítséget, ezzel kapcsolatosan lehet már a bejáratnál is tájékozódni. Ugye minden egyes áruházban egy-egy olyan karitatív szervezetnek az önkéntesei és képviselői vannak ott, akik az adott térségben működnek egyébként, és az adott térségben az áruház körül élő rászorulóknak fognak majd adományokat juttatni, úgyhogy tőlük is meg lehet kérdezni, hogy adott esetben mondjuk a gyerekek vannak túlsúlyban az ellátottaik között, vagy idős emberek, és ettől függően meg lehet kérdezni azt is tőlük, hogy mire van leginkább szükség, de egyébként nagy általánosságban a tésztafélék, a rizs, ezekhez kapcsolódóan valami fajta öntett tésztaszósz lehet nagy segítség, tehát valami kiadós olyan étel, aminek minden összetevőjét tudjuk egyszerre biztosítani, de például egy készételkonzerv vagy egy zöldségkonzerv is nagy segítség lehet, és hát közeleg a gyereknap, úgyhogy emiatt aztán várhatóan sokaknak eszükbe fog jutni, hogy valamilyen édességgel, kekszel, csokoládéval segítség ezt a gyűjtést, ennek is nagyon örülünk. Várhatóan egyébként június közepéig kerülnek majd kiosztásra azok az adományok, amik összegyűlnek.
0: Igen, tehát az a fontos, hogy olyasmit válasszunk, amit egyébként mi is mondjuk vennénk a saját családtagjaink részére. Én mondjuk lehet, hogy annyi praktikus tanácsot hozzá tennék, hogy lehet, hogy már nem teljes csokoládét vennék, hanem valamit, ami csokoládéval van, maximum bevonva édességgyanánt, mert hogy ki tudja, hogy milyen időjárás lesz a következő napokban a szétosztásig. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kommunikációs vezetőjével.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A hétvégén javában zajlik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jótékonysági élelmiszergyűjtő akciója az ország több áruházában, de ugye itt az ő munkájuk nem áll meg, tehát nem merül ki két hétvégében az évben, amikor élelmiszert gyűjtenek és aztán szétosztják, úgyhogy Nagy György Andrással, az Élelmiszerbank Egyesület kommunikációs vezetőjével arról beszélgetünk, hogy mi történik ezen kívül.
1: Azt nagyon fontos elmondani, hogy például legutóbb, ugye karácsony előtt novemberben szerveztünk ilyen akciót, minden egyes percében ennek az összefogásnak 300 kilónyi adomány gyűlt össze szerte az országban, így összességében több mint 500 millió forint értékű élelmiszeradományt sikerült összegyűjteni, ezekből mi 3 5 kilós csomagokat állítunk össze, és ezeket fogjuk majd kiosztani, ahogy említettem, június közepéig. De azt nagyon fontos elmondani, hogy ez a percenkénti 300 kiló, ez egy-egy felajánlásból, egy tábla csokoládéból, egy fél kilós zacskó tésztából áll össze. Mm. Nincs olyan kis felajánlás, amivel nem tudunk mit kezdeni.
0: Azt ugye már elmondtad te is, meg mindig hangsúlyozzuk, hogy nem ti központilag osztjátok el, tehát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, hanem ti kapcsolatban álltok mindig a helyi segítő szervezetekkel, és aztán ők azok, akik gyakorlatilag napi szinten találkoznak a rászorulókkal, és pontosan ismerik őket név szerint, hol hány gyerek van, stb. Tehát ez nagyon jó ebben a rendszerben, meg az is, hogy a ti munkátok nem csak ezekre a gyűjtő akciókra korlátozódik, hiszen mentitek az élelmiszert mindenféle fronton, és még akkor 3 mondatot beszéljünk erről is megint.
1: Igen, gyakorlatilag az élelmiszerbanknak ez az élelmiszermentő hálózata az év minden napján működik. Lejárat közeli termékeket, az előző napról megmaradt pékárukat, zöldséggyümölcsöket minden nap átvesszük több mint 800 áruházból az országban, és ezeket még a lejárati idő előtt aznap frissiben kiosztjuk, és napi 30 ezer kilónyi élelmiszeradománnyal tudunk itt segíteni rászorulóknak. Ezt is egyébként szintén a helyi karitatív szervezetekkel összefogásban végezzük, és most már nem csak ezeket a pékárukat, zöldséggyümölcsöket, de például iskolai menzákról a megmaradt ebédeket is mentjük és célba juttatjuk. Nagyon nagy körültekintést igényel ez a munka. Főleg azt figyelembe véve, hogy az egész teljesen non-profit alapon működik. A cél az az, hogy ne vesszenek kárba a feleslegek, hiszen olyan fogyasztható termékekről beszélünk, például, mint esztétikai hibás, mondjuk banánnak pöttyös a héja, vagy hasonló, amit lehet, hogy a kereskedő már nem tartanak kint a polcon, de attól még valaki nagyon fog neki örülni. Szintén van arra is lehetőség, hogy 1%-os felajánlásokkal segítsége a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a munkáját, és erről egyébként azt kell tudni, hogy ez egy rendkívül hatékony segítési forma az élelmiszermentés. Ha valaki 1 forintnyi pénzadományt rábíz erre a hálózatra, abból mi 30 forint értékű élelmiszert tudunk célba juttatni, tehát gyakorlatilag meg 30-szorozzuk a felajánlásoknak az értékét és a hatását. Csak a tavalyi évben 20 milliárd forint értékű élelmiszert adományozott az Élelmiszerbank. Még egyszer mondom, teljesen civil alapon, az államtól függetlenül, jó emberek összefogásaként, amihez nagyon-nagyon nagy szükség van az 1%-os felajánlásokra, vagy akár ezekre a hétvégi adományokra is.
0: Köszönöm, hogy mindezt elmesélted nekünk. Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kommunikációs vezetőjét hallottuk itt a Retro Rádióban, ahol a folytatásban majd egy szlovén halfarmra látogatunk, ahol kiderül majd, hogy ők egyébként milyen biodinamikus módszerekkel nevelik több éven keresztül a halakat egészen pici koruktól, egészen odáig, hogy már tányérérettek lesznek. Ezzel is folytatom meg Bruno Mars-szal, már is itt a The Lazy Song a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én most magamban visszaforgatom egy kicsit az időkerekét néhány héttel korábbra, amikor Szlovéniában egy villámlátogatást tettem, és többek között egy szlovén halfarmra, a Fonda halfarmra is ellátogattunk, ahol kivittek bennünket hajóval a vízre, ott megmutatták ezeket a halbölcsőket, hogy hol is nevelik éveken keresztül egyébként a halakat, hogy aztán a pici halból, az egészen bébi halból hogyan lesz akkora, amit aztán később a boltban megveszünk, mondjuk mélyhűtve vagy frissen netán, vagy egy étteremben, egy hotelben szolgálnak fel nekünk. A beszélgető partnerem pedig Gorazd Sinik, a Fonda Halfarm kommunikációs vezetője, akinek egyébként drága kollégám Dénes Tamás kölcsönzi a hangját. Gorazd, légy szíves, meséld el a hallgatóinknak a Fonda Halfarm történetét.
1: First of all, very welcome on our board.
2: Először is üdvözlünk titeket a hajónkon, köszönjük a látogatást. Nos, a történet 24 évvel ezelőtt kezdődött. A projekt Ugo Fondával, az édesapával indult, aki végzettsége szerint tengerbiológus, és aki gyerekkora óta rajongott a tengerért. A szintén biológus gyerekeivel közösen hozták létre a céget, aminek a lényege, hogy a haltenyésztés teljesen ökológiai, biodinamikus módon történik. Azért fontos ez nekünk, mert azt valljuk, hogy valami nagyon jót kell hagynunk a következő generációra, de nem csak egy emberre vagy a családunkra. Az ökoszisztéma itt nagyon fontos. Az a tengerész, ahol a halneveldénk működik, nagyon különleges helyen van, a tengeren ugyan, de egy folyó torkolata

0: Az egyik ilyen cégbe szállt be Ugo Fonda, átalakította a farmot, és egy kicsit más projektbe kezdett az új keltetőkből származó új halbébikkel, a legjobb haltáppal, amit Olaszországban vásárolnak. De mi egy nagyon kicsi cég vagyunk, mivel mindössze 46,6 kilométernyi tengerpartunk van, a termelésünk igazából a féle butik. Az éves termelésünk többnyire olyan, mint egynapos horvát termelés.
1: A továbbiakban majd Gorazd Sinik, a Fonda Halfarm kommunikációs vezetője is, és én is elmesélem majd, hogy hogyan folyik a haltenyésztés ezekben a nagy víz alatti hálókban. De most folytassuk a rádiókonyhát Natalie Imbrújával, szól már is a torn, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ahogy meséltem hallgatóinak, nemrég egy sajtótúrán jártam Szlovéniában, ahol többek között egy halfarmra is elvittek bennünket, ami természetszerűleg nem a szárazföldön van, hanem a tengeren, úgyhogy ki is hajóztunk oda. Persze magából a hajóból csak a víz felszínén úszó nagy kereteket, peremeket láttuk. Ezek körülbelül 10-12 méter átmérőjű keretek, amikből 12 méter hosszan nyúlik le a vízbe a háló, amiben ezrével nevelkednek a kishalak. A beszélgető partnerem pedig a Fonda Halfarm kommunikációs vezetője, Gorázd Sinik. Gorázd, meséld el, légy szíves, hogy honnan szerzitek be a kishalakat, mi történik velük ezekben a hálókban?
1: Yeah, as I said, we must buy the babies.
2: Igen, ahogy mondtam, egy különleges helyen kell megvennünk a kicsiket, szintén Olaszországban, utána élő szállításra van szükségünk. Olaszországból, Puliából, Porto Rosso-ba speciális teherszállítókkal, olyanokkal, amik fel vannak szerelve mérőeszközökkel, hogy milyen a víz hőmérséklete, mennyi az oxigén tartalma, stb. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, de rendkívül stresszes. Nem csak a halak, hanem a személyzet számára is. Ráadásul ez nem csak egy nap, mert több halra van szükségünk, körülbelül 6-800 ezerre, és ez 7-8 napos szállítást jelent.
1: 7-8 days delivery.
0: Mi történik azután, mikor megérkeznek a halak ide Piránba?
1: The next step.
2: Mindenek előtt ehhez nagyon jó időjárási körülményekre és megfelelő vízhőmérsékletre van szükségünk. A tengervíz hőmérséklete nagyon fontos, ugyanis a halak nagyon érzékenyek. Az alkalmazkodás nem túl gyors, mert hidegvérűek, és nekünk mindent, minden egyes részletet tudnunk kell, és nagyon óvatosnak kell lennünk. Az ellenőrzés pedig nem csak akkor fontos, amikor megérkeznek a halak ide, hanem később is. Rendszeresen ellenőrzünk mindent, a hőmérsékletet, a hálók oxigén tartalmát is. És ahogy mondtam, ökológiaiak vagyunk, nem használunk algagátlókat, nem használunk kemikáliát a növelés elősegítésére. A hálókon minden úgy nő, mint egy mesterséges zátonyon. Tapad bele alga, fű, kagyló, osztriga, minden, ami a víz alatt van, és ilyenkor időnként változtatnunk kell.
0: És hogy lehet egy halakkal teli hálót kicserélni?
2: Ez egy nagyon alkalmi, nagyon bonyolult feladat. Egy vagy két búvárral, két-három-négy segítővel, egy vagy két csónakkal, egy nagyobb csónakkal, darúval, hidraulikusan. Először is mi az új, tiszta hálókat a piszkos után tesszük, majd az ellenkező oldalról nagyon-nagyon lassan vesszük a hálót, és a halak előre úsznak az új, friss hálókban. Ez nem olyan, mintha pólót cserélnénk, mondjuk az ellenkező oldalon.
1: Like changing the t-shirt.
0: Ezt Gorázd is ugye többször elmondta, hangsúlyozta, hogy biodinamikus módon tenyésztik a halakat, de azért majd még lesz egy-két kérdésem ezzel kapcsolatban. A Fonda Halfarmon jártam Szlovéniában, a szlovén nagyon pici tengerparton Pirán közelében, és innen mesélem a tapasztalatokat, illetve hoztam interjút is. Most viszont a rádiókonyhában már is Aucsillával az El kell, hogy engedj slágerrel folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy csodálatos tengerparti sajtóútban volt részem néhány hete a szlovén tengerparton Portoros Pirán környékén, ahol elvittek bennünket egy halfarmra is, és megmutatták a haltenyészetet, hogyan is történik, a nagy tengervíz alatti hálókban hogyan nevelik a kis halakat, ugye csónakból kézzel etetik, tehát ez is nagyon fontos, hogy ez egy kifejezetten minőségi biohaltenyészet, ahol jártunk, a Fonda Halfarm. Ennek kommunikációs vezetője Gorász Simik volt a beszélgető partnerem, akitől már is azt tudom meg, hogy hogyan lehet elkerülni az időjárás, vagy akár a halak mozgása okozta problémákat, vagy betegségeket. Hiszen bár a kis halak hálóban, de mégiscsak a nyílt vízben vannak, ahol bármi éri őket, mindenféle hatás.
1: We have here very often our veterinary.
2: Nagyon gyakran jár az állatorvosunk, vagy specialisták is érkeznek. Ők tudják, mire van szükségük a halaknak, ilyenkor aztán a haltápot kell felturbozni némi fokozóval, vitaminnal. És ez az elmúlt 2-3 év nem volt könnyű számunkra, de nem csak nekünk nem, máshol sem mennek könnyen a dolgok, mert a hőmérséklet 2 éve nagyon magas volt, úgyis mondanám, hogy túl magas.
0: If, for example, ha például mi magyarok Magyarországon betérünk vásárolni egy üzletbe, akkor találkozhatunk Fonda tenyészetben tenyésztett hallal?
2: Nem. Nem csak azért, mert nincs elég hal a vízben, de ez egy kicsit túl messze van. Az a filozófiánk, hogy csak körülbelül 500 kilométert teszünk meg. A Covid időszak után gyakorlatilag csak a szlovén piacra orientálódtunk, de előtte több mint 40%-ot exportáltunk Ausztriába is. Nagyon híresek vagyunk Karintiában. Az elmúlt néhány évben érkeztek látogatók Magyarországról is, amit köszönünk, de sajnos nincs elég halunk mindenkinek.
1: We don't have enough fish for everybody.
0: Mi a legjobb gyakorlat a konyhában ezekkel a halakkal, ugye a sügérrel és az arany durbincsal, hiszen ez a két faj, amit tenyésztenek a Fonda Halfarmon. Hogyan készítsük el? Te mit javasolsz? Neked mi a kedvenced? Te egyébként eszel halat? Naponta, hetente, havonta?
3: Daily, monthly?
1: Mostly daily, yes. Not every day, but very often.
2: Többnyire naponta, igen. Nem minden nap, de nagyon gyakran. De számomra teljesen nyersen a legjobb, mint egy carpaccio vagy sashimi. A második pedig egy nagyon régi recept Isztriából vagy Dalmáciából. Tulajdonképpen megpároljuk a halat zöldségekkel. Betesszük a zöldségeket egy lábosba, kevés vizet öntünk hozzá, aztán beletesszük az egész halat néhány percre, maximum 7-10 percre.
0: Semmi fűszer növény?
2: Csak só, olívaolaj, zöldségek és egy kis fűszernövény. De itt könnyű dolgunk van, finom az olívaolaj, jó minőségű a hal, jó az idő, és sok a napsütés.
1: Sun, family or close friends, sun in and wine.
0: Hát kérem, az igazán egyszerű hal készítési recept, azt hiszem, hogy megszívlelendő. Ugye süllőket és aranydurbincsokat tenyésztenek a Fonda Halfarmon, tehát ezeket akár ilyen módon is el tudjuk készíteni. Én pedig nagyon köszönöm a hangulatos beszélgetést Gorász Simiknek, a Fonda Halfarm kommunikációs vezetőjének. Hamarosan pedig akkor visszatérünk a szárazföldre, az erdőmezőt járva körbenézünk, milyen ehető növényeket, vadnövényeket vagy virágokat találunk. Halmos Mónikával folytatom majd a beszélgetést a rádiókonyhában.

0: genderidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ajánlom magunkat a következő órában is az Earth, Wind & Fire-rel. A szeptembert is meghallgatjuk, a rádiókonyha pedig folytatódik egészen délig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
3: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Már ülésezik az új parlament, középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csaknem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
8: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok. 55-ös ikaruszok lesznek, 5 darab Faros ikarusz, egy 311-es ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
7: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes hétvégét kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Vágó Piros vagyok, 2 órás gasztro kalandozásunk a Rádió Konyha, pedig folytatódik már is tovább itt a Retroban, persze jobbnál jobb slágerekkel, a Bestiákkal, a Depeche Móddal, Tina Turnerrel kezdek már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és végre személyesen Halmos Mónika fitoterapeuta, borszomelié, ehetővirág szakértő, a Rózsakunyhó alkotó műhely alapítója. Szia Mónika, úgy örülök, mert sok-sok év után találkozunk most megint személyesen, el tudtál jönni a stúdióba.
1: Én is örülök, hogy itt vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És el kell meséljem a hallgatóknak, ezt meg is fogom mutatni a Facebook oldalunkon, hogy olyan ételkölteményt hoztál nekem, nyilván így kvázi a foglalkozásodnak, vagy a szakterületednek megfelelően tele van ehető virággal, tele van vad salátákkal? Így hívják ezeket, amiket akár útszélén, akár saját magunk termesztünk?
1: Vad zöldségeknek nevezném inkább.
0: Jó, vad zöldségekkel, és akkor elmondom, hogy ugye van az a fajta tekercs, amit ismernek nagyon sokan a tavaszi tekercs címen, ami meg van sütve, a rizslapba tekert bármi, amit belerakunk. Ez viszont nyári tekercs, mert nincs megsütve, rizslapban van, viszont ami benne van, az meg van sütve, mert hogy gyökérzöldségeket raktál bele, amiket viszont friss virágokkal ízesítettél. Jól mondom így a kompozíciót?
1: Igen, tökéletesen leírtad azt, ami ezen a tálon van. Ugye én egy olyan tekercset hoztam, ami lehet tavaszi tekercs, vagy nyári tekercs, olyan virágos tekercsnek szoktam nevezni. Ugye ebbe egészen apróra vágott gyökérzöldségek vannak lepirítva, nem teljesen puhára, én szeretem egy picit roppanósra hagyni, és az ízesítéséhez pedig friss körömvirág és bársonyvirág szirmokat használtam. És ugye ennek az a különlegessége, hogy maga ez a tekercs úgy van feltekerve, hogy a rizslapra először mindenféle ehető virágot teszek, arra kerül a töltelék, és akkor így csavarom föl. És akkor ettől lesz ez a különleges látvány, hogy kívülről pedig ott lesznek rajta a virágok. És ahhoz, hogy ezt ugye nem sütöm meg, de mégis legyen valami különleges ízem, mert ugye, hogyha ezt így hagyjuk állni, akkor a rizslap az meg fog száradni egy kicsit, vagy ilyen nyúlós lesz.
0: Ja,
1: tehát
0: aha.
1: Én azt szoktam ilyenkor vele csinálni, hogy készítek egy ilyen nagyon vékony kis glazúrt egy kis mézből és valamilyen virágecetből, és akkor ezzel szoktam szépen lekenni a tetejét, ettől fényes is lesz, és ahogy ez így megköt rajta, ennek lesz egy ilyen nagyon különleges plusz íze.
0: Csak kérdezek még, hogy meg tudjam kóstolni, és gondoltam, tudom, nem eszünk stúdióban, tehát ezt most így messzebb raktam egyébként a pulttól, tehát e fel is fogok állni, amíg te válaszolsz még a kérdésemre, hogy akkor viszont meséljük el, mert néhány virágot vagy zöldséget felismertem ebből a kompozícióból, nyilván egy rukkolát felismerek, a borágó virágot, ami a kedvencem, azt is felismertem, szóval, hogy akkor még azt sorold el nekem, mert ez az egész egy saláta ágyon van, hogy magában a saláta ágyon miket találunk.
1: Hát jó étvágyat kívánok neked hozzá, és egyáltalán nem biztos, hogy mindegyik salátát most fel fogom tudni sorolni. Itt van például a tyúkhúr, bár most már a tyúkhúr igazából az utolsókat rúgja, viszont van még komlóhajtás, aztán még van benne turboja, útszéli zsázsa, ami nekem a nagy kedvencem, amit neveznek vadbrokkolinak is, mert ilyen brokkolira hajazó íze van, illetve magának a bimbós részének is olyan az állaga, mint az, ami a kezedben van, az a vadbrokkoli. Ugye egy kicsit ilyen brokkoli is, de egy picit csípős íze van. Tehát én azt szeretem, hogyha sok-sok ízű ilyen zöldből áll össze egy saláta, amihez persze társulnak virágok is, amik vannak a kertben, és hát most, hogy egyre több van belőle. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nagyon jó játék, hogyha az ember ezt így össze tudja szedni, és akkor ebből komponál össze egy salátát.
0: Hát akkor majd mindjárt beszámolok egyrészt a tapasztalatokról, és nagyon köszönöm ezt a finomságot neked, meg akkor azért még beszélgetünk tovább is. Halmos Mónika, ehetővirág szakértő, fitoterapeuta, szomelié a vendégem a Rádió Konyhában. Ha van még a világon, ez pedig a Dadány Bene 27 slágere.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat is, Vágó Piros vagyok. Folytatódik egészen délig a rádiókonyha, ahol a vendégem Halmos Mónika ehetővirág szakértő, és hoztál nekem nagyon finomat, saláta ágyon három tekercset. Az az érdekes, hogy ahogy megkóstoltam, ugye lehet érezni a gyökérzöldségeket, oké, rendben, ha jól sejtem, van benne fehérrépa, némi zeller, meg sárgarépa, így ezeket sikerült azonosítanom. Nem éreztem most így kifejezetten benne emlékszem, hogy a bársonyvirágnak nagyon különleges íze van, most ezt nem éreztem, lehet, hogy abban a falatban pont nem volt annyi, de hogy egy ilyen nagyon jó, ilyen zöld robbanás volt a számban, ezt így tudom leírni, és hogy érdekes módon a kakukkfű jött vissza, amit lehet, hogy pont egy nagyobb kakukkfű virágot egyébként bekaptam, mert hogy az is volt, vagy van a tányéron, ez a vadon termő kis kakukkfű, ami egészen pici, tehát az nem nő olyan bokrosra, mint mondjuk a tenyésztett változata, hogyha jól emlékszem a kirándulásaimból.
1: Igen, ez egy ilyen erdei kakukkfű, ami nálam van a kertbe, és ez tényleg ilyen talajtakaróként működik. Ennek nagyon-nagyon klassz, intenzív íze van, úgyhogy azt érezhetted belőle. Viszont említetted azt, hogy az útszélén vannak ezek a növények, ami így igaz, mert ezekből rengeteget lehet látni, akár a kocsiból is az útszélén, viszont mindenkit figyelmeztetek arra, hogy ezeket ne szedjük le, bár ugye ez eléggé kézenfekvő lenne, hogyha az ember csak úgy kiszáll az autóból, aztán leszedi ezeket és kész, de ezt azért ne tegyük, hanem mindig a szennyezett területektől távolabb menjünk, vagy a kertünkben tartsunk fönt egy olyan részt, ami meg van vadítva, ahol ezek a növények tudnak maguktól nőni, és akkor nekünk csak szednünk kell ezeket.
0: Úristen, nagyon finom. Most így ezt tudnám eszegetni ezt a dolgot, de visszaülök a székbe, visszamegyek a pulthoz. Nagyon-nagyon finom, úgyhogy nagyon köszönöm, mert ezzel azért rengeteget dolgoztál, és elárultad a trükkjét, hogy hogyan lehet úgy megoldani ezt a tekercset, hogy látszik is a virág. Viszont egy kérdés még eszembe jutott, hogy hogyan van neked már most körömvirágod, meg bársonyvirágod, mert az is, hogyha jól tudom, inkább nyári. Vagy már ilyenkor is?
1: Ők nyáriak, de a szerencsés esetben a körömvirág az át szokott telelni. Ugye, hogyha az ember jó helyre ülteti, és tényleg ilyen szerencsés csillagzat áll fönt, akkor nem pusztul ki télen. Nekem most így vannak a körömvirágjaim, tehát ők már, ahogy kisütött az első nap, rögtön elkezdtek növekedni, és gyönyörűen virágoznak.
0: Wow. Úgyhogy, én arra emlékszem, hogy a nagypapám mindig begyűjtögette, ugye, ahogy elvirágzott, azt a kis karmocskákat magából a virágfejből, és aztán tavasszal újra ültette, de akkor ezek szerint simán, hogyha hagyta volna, hogy azok a karmocskák elpotyogjanak itt ott, akkor lett volna következő tavasszal már körömvirágunk.
1: Igen, én is úgy szoktam, hogy összegyűjtöm a magokat, és azokat vetem el tavasszal, de most az elmúlt években azt csináltam, hogy amikor elvirágoztak, akkor én csak visszavágtam őket ősszel, és hagytam őket úgy, ahogy vannak. Egy pici szalmával betakartam, és ezek a tövek, ezek a tavalyi tövek most már gyönyörűen kihajtottak, és gyönyörűen virágoznak.
0: Hát nem véletlenül kaptunk azért kertészeti tanácsot is most tőled, mert hogy van egy másik apropója is, azon túl, hogy a május az tele van ehető finomságokkal, szóval, hogy ezen túl is van egy apropója a beszélgetésünknek, mindjárt kiderül majd, hogy mi ez. A vendégem továbbra is Halmos Mónika a Rádió Konyhában, zenében pedig Lady Gagával folytatjuk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Vágó Piros vagyok, a Rádió Konyha pedig folytatódik vendégemmel, Halmos Mónika ehetővirág szakértővel, akinek a jövő héten bizony jelenése van, és ez is adta részben a beszélgetésünk apropóját. Jövő héten lesz egy kertfesztivál, ami ugyan még csak a második a sorban, de óriási volt az érdeklődés tavaly, úgyhogy ismétlés is van, és itt lesz egy gasztroszínpad, ahol neked is lesznek bemutatóid, ahol gondolom például az ilyen trükköket, tippeket, ételeket is bemutatod. De mi az, amit így a május kapcsán még kereshetünk? Ugye most a természet egy kicsit megborult, de van, ami meg hála Istennek most jó időbe kerül, tehát hogy az akác például még megmarad májusra.
1: Igen, hát az akác az mindenképpen most már így májusban benne leszünk az óriási nagy akácvirágzásba, és nekem ez az egyik nagyon-nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy amit említettél a kertfesztiválon, ott mindenképpen fogok is sütni akácvirágot, mert most szeretném a sült virágot.

0: aztán ugye vannak még a tavaszi virágok, mint például, hogy láttad a borágó, ami szintén ilyen nyár elejének, igen, a virága, de hogyha, igen, szerencsénk van, akkor egész nyáron fog nekünk a gyönyörű kis kék virágaival örömet szerezni, és ugye ennek nagyon különleges az íze, nem tudom, érezted rajta, hogy picit ilyen uborkához hasonló az aromája a virágnak is, maga a növény minden részének, ugye nem véletlenül a másik neve az, hogy uborka szagú fű.
1: Ó, ezt nem tudtam.
0: Úgyhogy van, ahol így hívják, pont ezért az uborka aromája miatt.
1: Én imádom, tehát én is, amikor nagyon sok évvel ezelőtt forgattam még Beck Mariannal, akkor ő mutatta nekem a borágót, és én onnantól kezdve rajongok érte, és be is kéne szerezzek egy tövet, mert hogy még nincs, de ugyanakkor meg nagyon szeretem a virágát, és akkor ezek szerint azt mondod, hogyha vennék most valamikor, ha találok egy kertészetben, akkor lehet, hogy egész nyáron lenne honnan legelnem a kis kék virágjait?
0: Hát simán, és ugye ez elszórja a magjait, akkor abból is ki tud kelni, persze csak akkor, ha nem eszed meg az összes virágát.
1: Ha mértékkel fogyasztom a kis kék virágokat, értem.
0: Igen.
1: Beosztással élek, csak heti 3 darab, oké.
0: Igen, tehát magról is ki tud hajtani. És aztán ugye most már nem sokára virágoznak a rózsák is. És ugye az a legebb, én nem is tudom, milyen szót használjak rá, ehető virág, mert...
1: Legelterjedtebb és legismertebb is.
0: Igen,
1: talán.
0: Meg a legnemesebb, meg a legfinomabb, meg a legtöbbféle módon elkészíthető. Ugye májustól kezdődik, és tényleg annyi mindent lehet belőle készíteni, és annyi mindenre lehet felhasználni a rózsát, enni, inni, édesen, sósan, kandírozva, süteménybe, salátába, hogy tényleg azzal aztán nagyon-nagyon jó dolgokat lehet művelni. És még ugye nekem van egy nagy kedvencem, hát hogyha az is ki fog addigra virágozni, a sáslilium.
1: Tudom, emlékszem, hogy erről is meséltél, szerintem még a legelső beszélgetéseink egyikében a sásliliumról volt szó, ami Ázsiából származik, hogyha jól emlékszem. Innen folytassuk, majd egy picit elmerülünk a sáslilium világában, és visszakanyarodunk a bodzához, meg az akáchoz is. Halmos Monikával, a vendégemmel itt a Rádió Konyhában, ahol a Five-val folytatjuk. Everybody get up!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt se tudom, hogy hova kanyarodjunk vissza a beszélgető partneremmel, Halmos Mónika fitoterapeuta, ehető virág szakértővel, mert hogy több dolgot is említettünk az előző megszólalásban, ugye bodza akác, de te behoztad a sásliliomot is. Szerintem vigyük végig a sásliliomot, és meséld el, hogy miért annyira a kedvenc ehető virágod a sásliliom.
1: Ugye? Igen, Ázsiából jött Európába, és ott, ahonnan származik, ott tulajdonképpen egy zöldségként tisztelik, tehát a kínai neve azt jelenti, hogy sárga virágzöldség, mert ennek a bimbóját és a szirmait fogyasztják, és ez isteni finom lepirítva, akár zöldségekkel, vagy húsokkal így a vokba így rázogatva, vagy a virágkelyheket megtölthetjük, akár sós, akár édes töltelékkel, tehát egy zseniálisan finom virág, de én úgy is szeretem, hogy csak amikor kimegyek a kertbe és letörök egy ilyen szép kis virágfejet, ugye azért ez elég nagy, tehát ezen lehet mit enni, és legtöbbször egyébként
2: a
1: magyar ember, vagy biztos minden ember olyan, hogy jobban szereti az ilyen nagy dolgokat megenni, nem azt, hogy sokáig keresgélünk kicsi ibolyákat, amiből órák alatt lehet egy maréknyit összeszedni, hanem letörök egyet, és azon tényleg lehessen mit enni. Na, és a sásliliom az pontosan ugyanilyen.
0: Akkora élvezettel beszélsz a sásliliomról, hogy tényleg már azóta, hogy ezt először említetted, tudom, hogy én ezt szeretném megkóstolni, de azóta nem jött össze, valamikor biztos, hogy sort kerítek erre is. Viszont elvágtáztunk az akác és a bodza mellett, de kell, hogy szót ejtsünk, mert szerintem azért úgy általában is az emberek fejében a rózsa mellett talán ez a két növény még olyan, aminek a virágát is megesszük, a bodzának ugye a termését is. És pont az jutott eszembe, hogy tavaly a fiam, nem tudom, hogy ugye ő most már azért aktívan használja a különböző videós platformokat, általában inkább ezeket a tartalmakat nézi. Valószínűleg ott találkozott a bodzás, vagy a sült bodzával, ebbe a palacsinta tésztába forgatott bodzával, és akkor elhatároztuk, hogy jó, hát akkor felkerekedünk, szedünk bodzavirágot, és akkor megcsinálom, stb. Én akkor csak úgy mentem a magam feje után, tehát nem is olvastam hozzá receptet, egy sűrű palacsinta tésztát készítettem. Van-e erre bármilyen tipp, akárha az akácvirágot nézzük, ugyanazt a típusút használhatjuk a bodzához is, hogyan gondolkozzunk ezekben?
1: Az első és a legfontosabb dolog az, hogy a akácok közül a fehér akác ehető, a bodzából meg a fekete bodza.
0: Aha, oké. Okay.
1: És hát az elkészítés, hogyha ilyen sütésről beszélünk, akkor tényleg ez egy ilyen alap egyszerű dolog, hogy akár az akác virágfürtjeit, akár a bodza virágtányérjait belemártjuk egy palacsinta tésztába és forró zsíradékba kisütjük. Lehet elkészíteni ezt a tésztát akár borral is, ami azért jó, mert mondjuk ilyenkor aki például laktóz érzékeny, ott ki lehet váltani a tejet azt borral. Uh-huh. Nem kell félni tőlem, mert a sütés során az alkohol az el fog belőle párologni, viszont a bortól egy nagyon könnyű, egy nagyon légies tésztát tudunk előállítani, tehát nagyon-nagyon könnyedebb lesz maga az, amit meg fogunk sütni. Aztán süthetjük úgy is, hogy mondjuk palacsinta formájával, tehát lecsipkedjük a szárról a virágokat, akár a bodzánál, akár az akácnál, és amikor a nyers palacsinta tészta szétterül a serpenyőbe, akkor a nyers tésztára szórjuk rá a virágokat, és akkor így is megsüthetjük őket.
0: Bevallom, én ezt a módszert próbáltam, nekem ez annyira nem jött be, bár roppant egyszerű legalább. Egy fokkal jobban kiadta a bodza ízét, amikor a palacsinta tésztába belemártottam, és ugye bőforró olajban kisütöttem, de tudom, elárultál még egy módszert, ami ráadásul nagyon sok esetben, sok háztartásban sütés nélkül készül, hogy lehet akár a bodza, akár az akácvirágot felhasználni. Persze fogy az időnk, ilyenkor jövök rá mindig, de folytatjuk a beszélgetést még Halmos Mónika ehetővirág szakértővel, miközben a KFT Afrikába repít bennünket.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egy gyors és egyszerű recepttel szeretném, ha folytatnánk és egyben be is fejeznénk a rádiókonyhát Halmos Mónika ehetővirág szakértővel. Akác és bodzavirág, ez az egyik fókusza a mai beszélgetésünknek. És ugye felsoroltad már a palacsintatésztába mártott, ugye sűrű palacsintatésztába mártott és forró olajban kisütött verziót. Mondtad azt is, hogy ugye a palacsintát megszórjuk egész egyszerűen ugye a nyers oldalát még a virágokkal, a friss virágokkal, és aztán így sütjük bele a palacsinta tésztába. De tudom, hogy van még egy ötlet a tarsolyodban.
1: Például nagyon jól lehet velük ízesíteni sajtortákat. Ugye sokan szeretnek sajtortát készíteni, mert az egy viszonylag egyszerűen elkészíthető édesség, és ehhez a picit cukros vagy édes citromos ízhez nagyon jó passzol az akácvirág is, a bodzavirág is, tehát az is nagyon-nagyon klassz tud így lenni.
0: És ilyenkor a krémbe is keversz a virágból, vagy csinálsz egy szirupot mondjuk a virágból, amit a krémhez keversz, és akkor a díszítésnek használod a virágot.
1: Én mindenképpen a virágokat szoktam beletenni ilyenkor, mert az egyrészt ugye látványnak is nagyon jó, meg ugye egy nagyon különleges íz az, hogyha esszük például a sajttortának magát a torta részét, ami ugye egy ilyen lágy, krémes, egy picit ilyen remegős állagú dolog, és abban az ember találkozik virágokkal, szirmokkal, virágporral. Ez tényleg egy ilyen izgalmas játék a nyelvükön. Tudom, hogy vannak, akik ettől megőrülnek, és nagyon utálják az ilyen dolgot, hogy különböző növényi részeket találnak valamilyen ilyen finom, krémes ételbe.
0: De jó, én, akkor ők nem esznek ebből.
1: Ők nem esznek ebből, ők lehet, hogy a mazsolást se szeretik benne, de szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és amikor azt mondják, ugye, hogy játszunk a textúrákkal, akkor ez pontosan egy olyan dolog, hogy abban a krémes, lágy dologban benne vannak a finom kis virágok.
0: Nagyon élvezetes volt ez a beszámoló, még rengeteg kérdésem lenne, úgyhogy lehet, hogy nem sokára még egy körre visszajössz, most így még a május folyamán. Halmos Mónika volt a beszélgető partnerem, a Rózsakunyhó alkotóműhely alapítója, ehetővirág szakértő, akinek köszönöm szépen, hogy eljött, és egy finomsággal meglepett engem. Én ezennel meg is köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, hiszen már Jurásek Balázzsal tölthetik a délután hátralevő részét. Vágó Pirost hallották, most pedig jöjjön a Nickelback When We Stand Together dala.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az Élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma a honanyáknak és honatyáknak, már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsod a Baui Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 gram szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
8: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
7: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok. Azt gondolom, a legjobb, amit tehetünk, hogy egy remek beszabott délután töltünk együtt, és miért is ne kezdenénk el már ebédidőben. Szóval hadd jöjjön a Soul Asylum, a repülők és Rick Astley, ez a Take Me to Your Heart.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, picit még ezzel a Republik slágerrel megemlékeztünk Bódi Lászlóról, Cipőről, aki a múlt vasárnap töltötte volna a 61-et, hihetetlen, hogy már 13 éve elment, de a hangja, a dallamai, a szövegei megmaradnak nekünk. Az biztos, hogy ő és a zenekar valóban maradandót tudott alkotni, ezért jár a köszönet. Hát ez most nem egy hosszú hétvége, pedig bármikor kibírnánk, mondjuk egész jó dolgunk van, hiszen két hét múlva újra lesz egy, a pünkösdi, szóval jó ez a május, már csak néhány csapadékos nap kéne, mert a napsütést is szeretjük, de az az aranyatérő is nagyon ránk férne. Elvileg jövő hét elején az is bekövetkezik. Az ebédhez jó étvágyat, az étlapon nálunk is csupa finomság. Itt lesz az FLM, egy klasszikus az Abbától, a Dancing Queen, és ez a sláger, amit eredetileg 74-ben a nálunk talán kevésbé ismert amerikai country énekes Johnny Rodriguez rögzített, volt belőle még egy csomó verzió, de a 98-as Lutrisha McNeil féle szerintem az egyik legjobb. Someone Loves You Honey.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Juanes felvette a fekete ingét, a Camisa Nerát, mert a szíve gyászban van. Múlt hétvégén én is elkövettem azt a hibát, hogy felvettem a fekete pólómat, aztán majd ráégett a hátamra. Van már ereje a napnak rendesen. Most is sokfelé ragyog, délen, délnyugaton akár 25 fok is lehet, keleten kicsit hűvösebb, de ott mondjuk felhősebb is. Az biztos, hogy egy újabb olyan nap, vagy újabb olyan hétvége, amikor nem feltétlenül érdemes a négy fal között maradni, és ugye majálisozni ma nem fogunk, de kicsit kimozdulni mindenképpen tanácsos. Május 9-e van, Gergely napja. Sok boldogságot az uraknak, ahogy szoktuk, ma is jöhetnek az üzenetek, köszöntők is a 0620-22-22-122-es SMS számunkra. Az én névnapi jó kívánságaimat meg rábízom Belinda Carlyle-ra, tolmácsolja ő. Ez a Circle in the Sand.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ha Groove House és a Ha újra látom, én egyelőre nem látok semmit, vár, ami az utakat illeti, kivételesen se torlódás, se baleset, maradjon is így egész nap. Mindjárt bepattanunk Eddie Murphy mellé a szakadt kék Chevy Novájába, a Beverly Hills-i zsaru első részében azzal hasított, és ugye a hivatalos megerősítés nincs róla egyelőre, de több helyütt olvastam már, hogy állítólag lesz ötödik rész, és már folynak a tárgyalások a színésszel és Jerry Bruckheimer producerrel. Murphy amúgy a múlt hónapban kapta meg az Amerikai Filmintézet életműdíját, az átadón a rájellemző humorral azért megjegyezte, hogy örül, hogy most kapta meg, mert ha 92 éves koráig várnak vele, akkor takaríthattak volna utána a színpadon. Hát igen, nem hazudtolja meg önmagát, de Axel Foley előtt még itt lesz a Fun Factory is, és Terence Trent D'Arby legnagyobb sikere ez a kiváló szólos popballada 87-ből. Sign Your Name!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Andrea Bocelli és Sarah Brightman, Time to Say Goodbye. Bocelli mester már többször járt nálunk, nemrég ünnepelte karrieri 30. jubileumát, persze sok-sok koncerttel, és ezek még most is tartanak. Hozzánk most sajnos ebben az évben, vagy ebben a körben nem jön, de augusztus vége felé Bécsben az Ernst Happel stadionban azért fel fog lépni. Majd legközelebb várjuk, mert azért ez nyilván nem búcsú turné. A dolgok mennek tovább, ahogy kell, a film meg forog tovább az első emeletnél is. Aztán érkezik az OMD és Jennifer Lopez is. Az Ain't It Funny-t is felteszem mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófel. Vonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi Katonai Emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször, vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ebédidő végét még elcsípjük, bár nem mindenki lát neki pont délben, úgyhogy végül is még benne vagyunk, de akár már jól lakottad, akár még várakozó állásponton, mindenképp jól jönnek ezek a slágerek. J-Lo-tól, az első emelettől és Laura Bradigan-től, ez a Self Control.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az idei Edda turné tulajdonképpen már március elején megkezdődött az arénában, de lesz még rengeteg nagy dobása a bandának, például nyáron Gárdonyban, amikor a frontember Pataki Attila 75. születésnapját ünneplik meg a közönséggel együtt. Persze teljes erőbedobással, ahogy mindig. Mi meg azért nem csak ilyen bluesba hajló rock slágereket hallgatunk, jön a zenéjében és szövegében is erőteljes olasz hatásokat felvonultató Ciao Marina Hungáriától. Aztán a 80-as évek német pop ikonja Sandra a Maria Magdalénával, és Paula Abdul, aki 89-ben az első olyan hölgy lett, akinek a bemutatkozó lemezéről 4 sláger is vezette, akár egy hétig is, a Billboard Hot 100 listát. Ez az egyik, a Straight Up.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy csodálatos érzelmes ballada Kelly Clarksontól, ez volt a Because of You. Az énekesnőnek hosszú évek óta fut egy rendkívül népszerű talk show-ja is, amiben persze rendszeresen Dara is fakad vendégei társaságában. A szombati kínálatban persze minden belefér, a hip-hop is. Ez a sláger hozta meg a Salt and Pepper számára az első Grammy jelölést még 89-ben, akkor hozták létre Frissiben a legjobb rap előadás kategóriát, viszont a szervezők úgy döntöttek, hogy bár elismerik a hip-hop, a rap kategória díjátadóját nem közvetítik élőben, ez pedig hatalmas pofon volt a műfajnak, hiszen az előadók úgy érezhették, hogy a rap nem elég fontos a főműsoridőhöz. Úgyhogy az akkor még szintén ebben a szcénában tevékenykedő Will Smith-szel az élen bojkottot hirdettek, és a jelöltek közösen úgy döntöttek, hogy el sem mennek a díjátadóra. Egyébként maga Will Smith, tehát DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince nyerték meg abban az évben a Grammy-t, de a lényeg az, hogy a bojkott végül sikeres lett, a média akkora feneket kerített az ügynek, hogy a Grammy vezetői kénytelenek voltak beadni a derekukat, és a következő évtől kezdve a rap kategória, a hip-hop már fix része lett az élő tévés közvetítésnek is. A Salt and Pepper egyébként meg 95-ben kapott szobrocskát. Amúgy meg ez a sláger, nem tudom mennyi igaz belőle, de állítólag nagyon népszerű volt akkoriban a szülőszobákban is, mert hogy az a címe, hogy Nyomd, Push It!

sexy people.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zene nélkül mit érek én a Back to Black-től? Remélem jól telik a nap, most már a napsütés segítségével töltjük fel a D-vitamin készleteinket, és a friss finomságok is megérkeztek. Gyerekkoromban én azt se tudtam, hogy mi az a spárga, nálunk nem volt a kertben, kizárólag a madzag volt az, amit így neveztünk, de rá kellett jöjjek, hogy nem szabad kihagyni, mert rendkívül finom és gyógyhatása is van. Vízhajtó és vesevédő funkcióját is ismerjük. Hát itt a szezonja, meg persze így májusban a szerelemnek is, mert nem csak a pollen terjeng a levegőben, hanem valami más is. John Paul Young énekel, ez a Love is in the Air itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler egyik legnagyobb sikere, a partnere, akit még énekelni hallhattunk, pedig egy bizonyos Rory Dodd volt, aki eredetileg csak háttérvokálos lett volna, de Bonnie-nak és a producernek, Jim Steinmannek annyira tetszett a hangja, hogy kicsit több szerepet adtak neki, a 84-es Grammy gálán is közösen énekelték, Rory pedig azt mondta, hogy ez volt karrierje egyik legemlékezetesebb pillanata. El is hiszem, jönnek most a friss hírek, aztán fátyol a fejre.
1: Csokor a kézbe, öltöny a testre, igen a szájból, fátyol a fejre.
0: Itt lesz még az Erasure és Sean Kingston is.
1: Somebody call 911, shawty fire burning on the dance floor.
0: Szól mindjárt a fire burning.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákum Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben is döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Komoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a fák az Üllői úton is zöldelnek már, itt van hát az esküvő ideje, ez is sorra kerül, de lesz itt még egy sláger Andy Bell és Vince Clark, azaz az Erasure jó voltából. Kezdésnek meg eltöltünk egy füllett éjszakát Bangkokban. Murray Head-del.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Én bevallom, nem vagyok az a nagy edzőterembe járó fajta, de a tavaszt most is nagyon vártam, hogy elkezdhessem a kerti, ház körüli kisebb-nagyobb munkákat, és bele is vágtam rendesen, és mintha már 1-2 kiló abból a téli, mondjuk úgy, hogy felhalmozott tartalékból el is tűnt volna, vagy csak ezzel áltatom magam, nem tudom, mérlegre állni én sem nagyon szeretek. De azért persze formában lendülünk, a lényeg, hogy valami mozgás legyen minden nap, mert ugyan a gömb a legtökéletesebb geometriai alakzat, de hastájékon nem a legmutatósabb. Jönnek is a filigrán frontemberek mindjárt, Gábor János az Omega érén, a Fekete Pillangóval, aztán Michael Jackson a Thrillerrel, és a Snap is ad nekünk egy kis erőt. Ez a Power!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rendkívül tehetséges, de tragikusan fiatalon elhunyt Avicii és a Wake Me Up. Azért a sikernek nem csak a fényes, hanem az árny oldalait is megtapasztalta. Meggyűlt a baja az alkohollal is, bevallotta, hogy ezzel is problémái voltak, és valószínűleg egy jó pszichiáterre is szüksége lett volna. És ehhez még adjuk hozzá, hogy 2008 és 2014 között

gyakorlatilag otthon sem volt, 6 éven keresztül, mintha egy folyamatos turné lett volna az élete. Az elektronikus zenei szcéna egyik legnagyobb figurája volt, még úgy is, hogy mindösszesen 28 év adatott neki. Éppen ezért fontos, hogy mindig iktassunk be szüneteket, lazább periódusokat is, még akkor is, ha nem vagyunk sztár DJ-k meg zenei producerek, legyen bármi is a munkánk, erre igenis szükség van időről időre. És hallgassunk Bobby McFerrinre, és próbáljuk meg valóban meglátni az élet napos oldalát is. Kezdhetjük akár ezen a szombat délutánon. Don't worry, be happy!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ölej meg újra Ákostól. Attesz írta SMS-ben, hogy egyrészt minden Gergőnek boldog névnapot, és egy jó kis rockzenét szívesen küldene az Icarus fanatikusoknak, mert Tapolcán ma Icarus találkozó van, a felvonulás meg éppen nemrég kezdődött meg, ez bizonyára rendkívül látványos és meglehetősen nosztalgikus. Jöjjön mellé Alice Cooper, aki nemrégiben átmenetileg felcsapott lakodalmas énekesnek, mert hogy a gitárosa, a rendkívül tehetséges és gyönyörű Nita Strauss most ment férjhez, és átmenetileg ki is szállt a bandából, mert hogy gyermekáldás elé néz. A lagzira természetesen Alice is hivatalos volt, és ha már ott volt, akkor dalra is fakadt. Én nagyon díjaztam volna, hogyha az én lagzimon is fellépett volna, de hát ez nem adatik meg mindenkinek. Minden esetre szóljon most a Poison!

0: igaz, hogy csácsácsá bemondhatta volna ide a végére. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán a szombat délutáni kínálatban felbukkan majd Hevesi Tamás. És itt lesz az Undercover. Irány a Baker Street a brit trióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megválasztotta az új kormányfőt az országgyűlés. Estig gyűjt a rászorulóknak az Élelmiszerbank. Nyárias idő maradt hétvégén. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztotta az új kormányfőt a parlament. Magyar Péter az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke letette esküjét a történelmi zászlók előtt és beszédet mondott. Korábban az alakuló ülésen letették esküjüket a képviselők is. Megválasztották az országgyűlés elnökét Forsthoffer Ágnest, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten, politikai nézeteken felülemelkedve, közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az alakuló ülés történéseit élőben közvetítették az országház előtti ünnepségen, az új miniszterelnök a Kossuth téren is beszédet mond majd. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákó Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. Komoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vágjunk bele ebbe az órába is, hiszen a hétvége a pihenésé, a feltöltődésé és a legnagyobb slágereké kell, hogy legyen. Itt lesz velünk Hevesi Tamás, jön az Undercover, és a 80-as évek ikonikus táncfilmjéből, a Flashdance-ből, a What a Feeling!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A szerelem vonatot nem lehet feltartóztatni, mint ahogy Demjén Ferencet sem, hiszen egész évben dübörög a Demjén 80 turné, aminek természetesen a csúcspontja majd december 30-án lesz újra az arénában, de addig is rengeteg helyütt találkozhatunk még vele. Aztán lesz egy újabb film, a rendkívül sikeres Hogyan tudnék élni nélküled második része, újabb ikonikus Demjén slágerekkel, szóval szépen gurul minden a maga útján. Demjén Ferenc nemrégiben azt mondta, hogy a lába még mindig nem százas, de a torka az nem sántít. Az biztos, abban mindig bízhatunk. Mi is gurulunk tovább, méghozzá egy jó kis séta kocsikázásra. Erre invitál minket a Roxette, ez a Joyride. Hello!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Amikor Tom Jones megszületett, akkor David Attenborough már megkezdte a gimnáziumot. A világ legismertebb természetfilmese és a környezetvédelem egyik legfontosabb szószólója tegnap töltötte be a százat, és szerencsére jó egészségnek örvend. Hát olyan mérföldkőnek számító sorozatokat tett le az elmúlt 70 évben az asztalra, mint az Élet a Földön, vagy a Bolygónk a Föld, és tulajdonképpen forradalmasította a természetfilmezést, és testközelből mutatta meg nekünk bolygónk élővilágát. A közösségi médiában meg az elmúlt napokban sokat viccelődtek azon, hogy Sir David mostantól nem legózhat, mert ugye a dobozon az van, hogy 4-től 99 éves korig. A cég erre meg egy kedves gesztussal válaszolt, megváltoztatták az ő kedvéért a korhatárt, most már az van ráírva, vagy legalábbis kitettek egy ilyen képet, hogy 4-től 100 pluszig, és azt írták, hogy nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot. És mivel Sir David munkássága alatt legtöbbször a BBC égisze alatt dolgozott, ezért ők a londoni Royal Albert Hallban rendeztek egy nagyszabású élő gálát a tiszteletére. Ez tegnap este meg is történt, még Vilmos herceg is a színpadra lépett, hogy személyesen köszönje meg a munkát, és az est végén az egész nézőtér együtt énekelte a Happy Birthday-t az ünnepeltnek, pedig David Attenborough azt mondta, hogy ő csak egy kis csendes, otthoni ünneplést tervezett volna. Szerintem gondolhatta volna, hogy ez nem fog neki összejönni ez alkalommal. Sok boldogságot kívánunk neki innen is. Most meg jöjjenek a srácok az állatos boltból, vagy a kisállatboltból, ez a Pet Shop Boys, és is always on my mind.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Forog Világ a Nox-tól. Sajnos azért mégsem telik el úgy ez a délután, hogy ne történt volna néhány baleset, meg fennakadás. A 7-es főúton Becsehely térségében karambolozott két autó, a 222-es kilométernél félpályás lezárás van. A 26-oson Sajó keresztúrnál 4 autó ütközött, a 7-es kilométernél a Berente felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat Szirmabesnyő felé terelik. És az M7-esen Letenye felé a Kápolnás nyéktél kiépített terelésben lassulásra, torlódásra kell készülni. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, továbbra is figyelmesen vezessenek, és hallgassuk együtt a diszkó korszak egyik legnagyszerűbb és legismertebb slágerét, együtt éneklős refrénnel, hatalmas fúvós, vonós szekciókkal, ahogy az akkoriban dukált a Village People és a YMCA.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Sacrifice. A 80-as évek végén Elton John már visszavett a paradicsom madár stílusból, kicsit konszolidáltabb külsővel jelent meg, bár én bírtam a csillag alakú napszemüvegeit meg a színes ruháit, aztán később csak előkerültek újra a csillogó zakók. Lovagi páncélt sosem hordott, azt megtette más. Itt lesz mindjárt a Neoton, és beszáll a játékba a Texas is. Jön a Summer Sun itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Miniszterelnöknek választotta az országgyűlés Magyar Pétert. Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel. Az alakuló ülést az Országház előtti ünnepségen élőben lehetett követni, az új kormányfő később itt is mond beszédet. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arlók között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szél ugyan a következőkben is megerősödhet, de a szélmalomharcot azért meghagyjuk a jó öreg Don Quixote-nak, a Neoton énekel róla, aztán itt lesz velünk a Coldplay és a Paradise, kezdéstek meg egy délutáni ébresztő a Vemtől. Wake me

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, a Váci Dunapart kinek mennyire közeli hely, de még ha távolabbról is, szerintem érdemes kilátogatni jövő szombaton, ugyanis ott lép majd fel a bikini. Az előrejelzések szerint azon a napon lehet némi csapadék, de egyrészt addig ez még bőven változhat, másrészt meg majd viszünk esőköpenyt, ha szükséges. Meg hát, ha jön az eső, kevesebb lesz a tüsszögés is, a levegő pollen terhelése olyankor jócskán lecsökken, ami azért jó hír az erre érzékenyeknek. A kiváló slágerek koncentrációja meg azért maradjon csak a rendkívül magas kategóriában, erről gondoskodom. Itt lesz a repülőktől az I Love You, Belinda Carlisle és a La Luna, és Coolio sikere a Veszélyes kölykök a Dangerous Minds című filmből. Gangsters Paradise.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Pharrell Williams és a Happy, ami nem csak egy sláger, hanem egy ilyen globális jelenség is volt 13 évvel ezelőtt. Ez volt a világ első, mondjuk úgy, hogy 24 órás videóklipje, egy weboldalon lehetett napközben folyamatosan nézni, hogy különböző emberek, köztük olyan hírességek, mint a volt kosárlabdázó Magic Johnson, vagy a színészek Jamie Foxx és Steve Carell táncolnak Los Angeles utcáin a dalra, de nem csak a sztárokat ragadta magával ez a jó kis lüktető tempó, mert világszerte hihetetlen mennyiségű rajongói videó is készült Budapesttől Tokióig. Amúgy Pharrell Williams megküzdött ezzel a darabbal, mert a Gru 2 című filmhez készítette, aztán elárulta, hogy 9 különböző verziót írt, mire a stúdió rábólintott erre a végső változatra. Hát megdolgozott a pénzért rendesen, de akkor maradjunk a Happiness-nél, a Jókedvnél, kell a szombat délutára, a Gypsy Kings érkezik, ez a Bamboléó.
1: És

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy szó miatt Lotfi Begi Mezőmisivel közösen. Egy kis szünetet engedélyezett azért magának a Magna Cum Laude legénysége, bizony hiányoztak a színpadról, de csak eddig, mert múlt szombaton Kapuváron csak beindították az idei szezont, óriási volt, mint mindig, folytatás a hónap végén Csömörön. Nálunk meg már is, csak előbb még egy info az utakról, a 26-oson Sajó Keresztúr térségében 4 autó ütközött össze korábban, a 7-es kilométernél a Berente felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat most Szirma-Besnyő felé terelik el. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek ma délután is, és lazítsunk együtt most a Cool and the Gang-el. Jön a Cherish!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, azok a csodás nyári éjszakák, John Travolta és Olivia Newton-John. Nemrég láttam egy Facebook posztot, ahol a kommenterőktől azt kérdezték, hogy melyik a világ legtúlértékeltebb filmje, és valaki Galád a Grease-t is beírta. Ezzel én nem értek egyet, mert bár vannak benne helyenként meglehetősen gyermetek pillanatok, de pont ez adja meg a varázsát és a báját. Szóval én továbbra is szeretem. Aztán mindjárt megyünk egy nagy utazásra Presser Gáborral.

0: Katy Perry-vel tesszük meg. Jön a Hot and Cold.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 grammos magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 grammos áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Megalakult az új kormány, Magyar Péter a miniszterelnök. Ma van a Táncház napja, medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az alakuló ülés után katonai tiszteletadással ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ma van a Táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
10: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és azokkal saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult.
9: Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Komoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még ebből a mai délutánból is maradt egy közös óránk, és rengeteg minden belefér ám ebben. Itt lesz velünk Jennifer Page-től a Crush, bepattanunk az Exotikkal a Trabantba, és a Bengals-el nyitunk. Ez a

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es években.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Exotic Trabia elpöfögött, de mi azért haladunk tovább ezen a valódi, tényleg májusi hangulatú és kellemes szombat délutánon. Pont megfelelő odakint, remélem már azért volt alkalmuk tesztelni, de biztos vagyok benne, hogy sok helyütt akár a teraszon vagy a kertben is szól a Retro Rádió, meg útközben is, még ha nem is Trabanttal hasítunk. Be is célozzuk az óceán partját a Ladányben a 27-tel. Jön még Tina Turner, és ugyan a pénteket már magunk mögött hagytuk, de lesz jövő héten is, meg hát a szerelmet szombaton sem tesszük parkolópályára. Ez a Cure és a Friday, I'm in love.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Last Ketchup és a Ketchup Song, ami tulajdonképpen a spanyolok levelet kaptam life-ja, vagy ha egyel tovább megyünk, Biki csunája, mert a refrén értelmetlennek tűnő szavai valójában a világ egyik első rap slágerének, a Sugar Hill Gang Rapper's Delight című számának a spanyolos halandzsája, hiszen a dal sztoria szerint főhősünk egy Diego nevű srác nem tud angolul, de próbálja utánozni a rádióban hallott rappet. Ebből született a refrén, amit én a mai napig nem tudok megjegyezni, de ezzel alig ha vagyok egyedül. A Kristálytól a Fújja el a szél már könnyebb lesz, ha valaki együtt énekelni, sőt még ez is, ha valaki csak egy fokkal tud jobban angolul, mint Diego. A legendás énekes gitáros Roy Orbison nem sokkal a halála előtt rögzítette, ráadásul olyan illusztris társaságban, mint Jeff Lynne az Electric Light Orchestrából, gitározik rajta Tom Petty, és még a volt Beatles tag George Harrison is feltűnik a háttér vokában. Ők mindannyian nagyon jó barátok voltak, és még Bob Dylan is csatlakozhatott volna, csak lehet, hogy éppen nem ért rá, mert ő is benne volt a nagy szupergrupban, a Traveling Wilburys nevű együttesben. Pont ebben az időszakban dolgoztak együtt, úgyhogy Roy Orbison szóló lemezén is segítkeztek a szintén nagy nevű cimborák. Ez a You Got It!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Fújja el a szél a Krisztáltól. Jönnek ma is az üzenetek szép számmal. Sziasztok, János vagyok, szép hétvégét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak és dolgozónak. Éppen megyek hazafelé Dégről, titeket hallgatlak, nagyon jók a zenék, és már nagyon várom a Tibi bácsi műsorát is. Kedves János, nem sokat kell arra már várni, mindjárt jön, de hatkor nem csak ez kezdődik, hanem a Magyar Kupa döntő is a Puskás Arénában. Erre írta Erika, kedves Balázs, tudom, hogy mindenki a saját csapatának szurkol, én a Ferencvárosnak. Szeretnék kérni egy kis lelkesítőt nekik. Aztán hideg a fröccs, marha a bográcsban, szép napot kívánunk, Pityesz és Kriszta, jók a zenék, nyomjad Bazsi, estére meg hajrá, Fradi. Ez azt hiszem a napverse, nyugodtan kioszthatjuk ezt a címet. Egyébként nem csak a ferencvárosi, hanem az esti döntő másik résztvevője, a zalaegerszegi szimpatizánsoknak is jó szurkolást kívánok. Ez ma mindenképpen eldől. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Lesz még itt Sweet Harmony a Beloved-tól, és az Abbától szól már is a Mamma Mia!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. When Lights Go Down, azaz amikor kialszanak a fények, énekelte keretes szerkezetben a Carrie elején és a végén is Joey Tempest, ez volt a Europe slágere. Én ugyan lassan megyek, de a villanyt nem kapcsolom le, meg a pultot sem, mert mindjárt érkezik Tibi bácsi.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Chris Reával startol a három kívánság. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval. Holnap délután újra találkozunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újházépítőanyag kereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, még várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balaton fagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatást, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzé teszik. Komoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Gazdaság Dédényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Indul a Retro 3 kívánság. Remélem, hogy mindenki ott van a rádió készülékek előtt, ugyanúgy, mint múlt héten. Ezen a héten is hallgattak minket. Tehát következzék Amanda Lear, jó szórakozást!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Anita.
3: Hello, kedves Anita, halljuk a három előadót. Első.
4: Jó napot kívánok, igen, én vagyok. Az első Yellow.
3: Második.
4: Aztán Van Halen.
3: Harmadik.
4: És Demjén Ferenc.
3: Köszönjük szépen, menjenek a dalok, hallgassuk együtt.
4: Köszönöm, viszont hallásra.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Kati! Hello Katalin, ha itt vagy, akkor halljuk az elsőt.
3: Az Ariem.
2: A másodikt.
3: Második a Republikot.
2: És a harmadik.
3: Bájesztécet.
2: Köszönjük szépen, Katalin, továbbra is hallgasd a Retro Rádiót.
3: Köszönjük szépen, szia!

Csoda segíthet? Csoda segíthet? Nem, mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Tibor. Na hát akkor halljuk az elsőt.
3: Szia, Tibi bácsi, én vagyok az. Szeretném Nino Fennibus.
2: Nagyon jó, második.
3: Az FLM.
2: Nagyon jó, harmadik.
3: Pedig egy jó Bonián.
2: Hát ezek a Tibik tudnak, szóval akkor jöjjenek a dalok, és remélem, hogy következő alkalommal ismét jelentkezel.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Bea! Halló, halló! Kedves Bea, akkor halljuk első?
3: Igen, üdvözlöm Tibi bácsi, itt vagyok. Az ACDC-től szeretnék kérni egy számot.
2: Második.
3: A Soho Party.
2: Harmadik.
3: MC.
2: Köszönjük Bea, tehát továbbra is hallgasd a retro három kívánságot. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Kedves hallgatóink, várjuk továbbra is az SMS-eket, nálunk telefonon keresztül lehet kérni, aki elküldi a kívánságát, azt hamarosan teljesíteni fogjuk. Tehát várjuk az SMS-eket, és egy énekesnővel, hangulatnak, Sabrina!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatást, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei. Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Ágnes.
3: Igen, itt vagyok, üdvözlöm Tibi bácsi.
2: Első.
3: Hát gondoltam egy Pink Floyd számra, mert én ezt nagyon szeretem. Aztán a szomszédom kedvence a Vem együttes, és akkor egy Deák Bügyulát küldenék a kollégáimnak.
2: Köszönjük szépen, menjenek a dalok, hallgassuk együtt.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Laci! Halló, kedves Laciak, halljuk az előadókat, ki lenne az első?
3: De van Tibi bácsi, a Roxette-et szeretném küldeni édesanyámnak, egy Eddát szeretnék a papának, és egy Nickelback-et magamnak.
2: Köszönjük, Laci, jöjjenek a dalok, és te is hallgass továbbra is a Retro három kívánságot.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Böbe! Halló, kedves Böbe, akkor halljuk a három előadót.
3: Szép napot kívánok önnek és a rádióhallgatóknak. Hát legyen az első, ha már első, akkor legyen az első emelet. Legyen a London Boys és Bad Boys Blue.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Picúr, kedves Picúr, üdvözöllek, halljuk akkor a kívánságokat.
3: Itt vagyok, jó napot kívánok. Az első a Beach Boys-tól szeretném kérni, a második legyen a Queen-től, és akkor Takács Tamás.
2: Picúr, továbbra is legyél a Retro Rádió lelkes hallgatója.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatók, sajnos műsorunk végéhez értünk, és hát ilyenkor búcsúzni kell Zoli barátom nevében is, elköszönök. Tehát következik egy olyan énekes, aki mindig szerepel nálunk, sokan kérik, állandóan, Sziszi Kecs, a Viszonthallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arlók között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkezett a szombat, minden retro rádió hallgatónak kívánok nagyon-nagyon kellemes rádióhallgatást. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elkezdjük a mai Fergeteg Party. Tibi bácsinak köszönjük kedves szavait, önöknek pedig kellemes szórakozást és kellemes rádiózást kívánok.

Mikor ez rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kezdünk, indul a mixek sora 9 órától, addig pedig a legjobb nótákat hozom a repülőktől, Dr. Albán, Donna Summer, Duran Duran és Michael Jackson. Na nálam, hogy megállunk egy pillanatra, mert megnéztem a filmet, mely az ő életéről szól, illetve életének egy részéről. Hát elképesztő, fantasztikus, tényleg csak jót tudok róla mondani. Én azt hiszem, hogy amit megéltünk vele kapcsolatban, sokaknak egy életre szóló élmény.

Elkorátőadőt hallgatják, hozunk minden idők legnagyobb slágereit. Michael Jacksonnál hagytuk abba az imént. Hát a Juventus Rádióban ugye én lehettem akkor éppen a kifelkonferálta a hip-hop boys-t, és utána érkezett egyébként Michael Jackson is, sőt, mi mentünk elé a repülőtérre is, amikor a History-t forgatta. Szóval tartsanak velem, jön Jackson.

0: kiss.
1: Farkas éhes vagyok, szokták mondani. Hát ezt durán meg is énekelte. Jön a Hungry Like a Wolf. Itt a Retro Rádióban. Tartsatok fel.

Amikor Rádiót hallgatják, Donna Summer egyik örökbecsült dalával szeretném folytatni. Amikor ezt először meghallottam, nem sejtettem, hiszen lehettem mondjuk 11-12 éves, hogy az Under Radio című dal és maga az érzés az életemet végig fogja kísérni, de így lesz.

Az imént azt mondtam, hálás vagyok azért, hogy a rádiózást választottam, vagy ő választott engem, ezt már nagyon-nagyon nehéz lenne megfejtenem. Viszont a következő dal, ha már a Hallelujánál tartunk, Dr. Albántól az egyik legnépszerűbb dal a 90-es évekből. Jön a Sing Hallelujah!

Kellemes szombat estét minden Retorádi hallgatónak. Geszti Péter érkezik hozzánk a holnapi sztársába, de most énekel nekünk egyet, legalábbis így a lemezjátszó korongjáról. Jön a repülők, itt a Retorádióban. Tartsanak velem!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáróhajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Tudom, hogy nagyon sokan tartanak most valami rendezvényre, vagy éppen onnan haza. Egy biztos, hogy az együttlétnek, a közösségnek, és az egymás felé való tiszteletnek, szeretetnek nagyon

Többen írtak, hogy milyen kapcsolat volt az, amit megemlítettem az imént. Nem nagyon akartam én ezzel kérkedni, de a Juventus Rádióban annak idején én voltam a programigazgató, sőt egy csomó operációs feladat is én hozzám tartozott, és hát a nagy előadók, akik akkor érkeztek Magyarországra, akkor volt ugye a Hungáriának a nagy koncertje, ez 95-ben volt, akkor érkezett a Rolling Stones Magyarországra, Michael Jackson akkor került itt a Népstadionban a nagy színpadra, és adott egy fantasztikus showt, és hát olyankor ugye mindig a rádió képviseletében valamilyen formában, vagy a sajtótájékoztatón, vagy a színpadon szólaltam meg, és volt olyan eset is, amikor zenélhettem ezen nagy világsztárok előtt, nyilván nem nekem köszönhető ez, hanem a rádiónak, amiért továbbra is nagyon-nagyon hálás vagyok, de az a közösség egyébként, mert hogy összegyűltünk a héten, a Juventusos régi műsorvezetők, kollégák, barátok, nagyon-nagyon jó 3 órát töltöttünk el együtt, az, hogy ettünk egy jót, az egy dolog, de hogy megbeszéltük a régi élményeket, és előkerültek ezek a nagy koncertélmények, rengeteg nagy előadó járt a 90-es években Magyarországon, tényleg egymásnak adták a kilincset a világsztárok, és minden utcasarkon volt egy utcabál, egy nagy színpad. Tessék elgondolni, hogy akkoriban voltak, ugye, ez már inkább a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, hatalmas felvonulások, a Parádé például akkor került megrendezése, de volt, emlékszem, egy olyan buli, amely a Lánchídon, ott a pesti oldalon szemben, ugye akkor még Gresham palotának hívták, most már Four Seasons, ott vele szembeálltottak fel egy nagy színpadot, de még a hídon, és az egész téren, ugye akkor nem így nézett ki, mint hogy most kinéz, tele emberrel, és hatalmas kivetítők, akkor nagy dolognak számított, mert akkor még vetítés volt, tehát nem ilyen lett technológia, mint amit most használunk, hanem effektíven vetítették azt, hogy mi mit csináltunk a színpadon, és összegyűltek emberek, de volt minden évben a parlament előtt nekünk egy hatalmas karácsonyi bulink, ahol megajándékoztunk sok ezer rászoruló családot, gyermeket csomaggal és zenei élményekkel. Szóval nagyon-nagyon szép időszak volt, és ugyanez elmutató egyébként a Danubius rádióra, az akkori konkurenciánkra. Ők is rengeteg nagy eseményt szerveztek. Arról nem beszélve, hogy az ország minden településén volt egy presszó, egy klub, egy diszkó, egy bár, ahol egy DJ kollega játszott valamiféle zenét, és felléptek az akkori topsztárok. Tényleg érdekes volt, és akkor a legnagyobb énekesek is járták az országot egymaguk, és ilyen úgynevezett fél playback technológiával koncerteket adtak különböző szórakozó helyeken, és nem volt ritka olyan helyszín, ahol 2-3 ezer ember is összegyűlt egy-egy ilyen esemény kapcsán. Szóval szép volt ez a 90-es évek, de most jöjjünk vissza, mert folytatódik a műsor itt a

0: Ez volt a Retroadió Fergeteg Parti című műsorának második órája. Remélem, együtt töltjük a következő kettőt is. Nagyjából most vagyunk fél időben. Ha gondolják, maradjanak egészen éjfélig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retrorádióban.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV. A Fradi nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakulőüléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. Szóba került már többször a Forever Young életérzés, hát én emellett köteleződtem el, különböző korosztályoknak nagy szeretettel játsszuk a

Önök a Retroládiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy mondtam, már áprilisban elindult a nagy szezon, ahogy ezt mi szoktuk hívni. Ez azt jelenti, hogy heti 4-5-6-7 eseményen kapunk meghívást, eseményen veszünk részt, és ezek egyre érdekesebbek. Volt például egy futóverseny, vagy egy ilyen futás cégeknek, ahol be lehetett nevezni kollektíváknak, kisebbeknek, nagyobbaknak, volt egészen pici KFT méretű 6-7 emberből álló cég, és voltak egész nagy giga mega vállalatok is, akik vállalták ezt a futást, az atlétikai centrumban voltuk. Úgy érezhettük magunkat, mint a világsztárok, hogy azért elég sokszor megfordulnak itt Magyarországon, abban a fantasztikus épület együttesben, és hát ott futottunk ugyanazon a rekordtánon, ahol a világsztárok tényleg nagyszerű élmény volt, és ne feledjük, hogy egy fergetek partival zártuk ezt a nagyon hétköznapi hétköznapot, ami mégsem volt annyira, minden nap történik valami nem mindennapi. Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb sláger.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai harmadik órája. Itt is mixben érkeztek a dalok, és tulajdonképpen mi nagyon kiszámítható munkát végzünk itt a Retro Rádióban, mert a negyedik óra is mixben jön. Tartsatok velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Érkezett műsorunk utolsó órája, minden Retro Rádió hallgatónak kívánom, hogy a következő 60 percet is töltsük együtt, hozzuk minden idők legtáncolatóbb dalait, legbulisabbakat a világ összes létező formátumában.

Rekordhetőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Real Madrid környéken mindig történik valami. Azt nem állítom, hogy kis egók alkotják a csapatot, még a legkisebb nevű játékos is, én azt hiszem, hogy a világ elitjébe tartozik, és ehhez a viselkedésük is megvan, a kiállásuk is. Nyilván vannak kevésbé és jobban alázatos tagjai a Real Madrid alakulatának. Van egy fiatalember, egy francia úriember, akit Kylian Mbappé-nek hívnak, a világ egyik legjobb, leggyorsabb játékosáról van szó, fantasztikusan érzi a kaput, és egészen jó a mérkőzés gól aránya, mert ugye ezt mindig szokták nézni, hogy hány mérkőzésen hány gólt rúg egy játékos. Nos hát, vele azért akad probléma a Real Madrid házatáján, mert hogy Vinicius sem egy egyszerű eset, és Mbappé sem, két extravagáns emberről is van szó, nem csak extravagáns sportolóról, azt szerintem a józan Real Madrid ellenszurkolók is el kell, hogy ismerjék, hogy mind a kettő világszínvonalat tud a labdarúgásban, de valahogy a viselkedésükkel azért akad probléma. Most legutoljára Mbappé verte ki a biztosítékot, nem a Barcelona szurkolóknál, vagy az atleti rajongóknál, hanem a saját szurkolói között, és elindult egy petíció. Néhány perc alatt 140 ezeren írták alá, ami arról szólt, hogy hagyja el a csapatot Mbappé. Most közel 10 millió aláíró van már ebben a pillanatban. Hogy mi lesz ebből, ezt nehéz lesz megmondani, de egy biztos, hogy a Real Madrid mindig tényező, és hát most már nagyon várják ott a valamiféle érmet vagy kupát, mert bizony ez a szezon egy picit szerényebbre sikerült.

0: Önök a Retrohead-et hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Sajnos búcsúznunk kell. Talán még a történethez hozzátartozik, hogy Békés Csabán is jártunk tegnap, és nagyon jó kis hangulatban telt az idő. Egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, hogy egy adott élőzenekar kísérlet több magyar énekest. Ez egy külföldön nagyon bevett dolog, itthon nem nagyon volt még ennek kultúrája, de most megpróbáltuk, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Köszönöm mindenkinek, bárhova látogatott el a héten, bármikor is találkoztunk Pesten, vagy egy másik nagy multi által szervezett eseményen a Hung Expo-n, avagy éppen a Békés Csabai eseményeken, meg kettő is volt belőle, de most már tényleg búcsúzom. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy velem tartottak, Rolinak és Attinak köszönjük a munkáját, önöknek pedig nagyon szép és nagyon kellemes szombat estét, holnap 10-től várom önöket a Retro Rádióban, Geszti Péterre kezdünk, és jönnek a sztárok a Sztársávba a további 3 órában, de most már tényleg megyek, köszönök mindent, búcsúzik a házigazda, és ne feledjék, Forever Young!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió. Retrórádió. Vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.